Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, és tudom, hosszú hétvége volt, szóval nem nagy kedvünk lesz melózni a mai napon, de májusban lesz még egy hosszú hétvége. Bünköstkor, amikor egyébként jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál is igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel. Most megjön az újabb nagy kedvenc, Felix és Shaus Wolf with Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem valakiről rengeteget elárul, hogy a siker mennyire változtatja meg, vagy megváltoztatja egyáltalán. Hát Kamrádról most arra elmondhatjuk, hogy az évek alatt cseppet sem változott, ugyanott lakik, ugyanazok a barátai, és nem is hajlandó elköltözni abban a német kisvárosból, ahol felnőtt. Ez viszont egy újabb óriási siker tőle, az igazi mai sláger, a Hug Yourself.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray Dalton, előtte viszont Balázsék roadshow-állomásai, mert pontosan egy hét is indulnak délutáni roadshow-ra, délután 5-től 8 óráig. Először hétfőn Győrben lesznek, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik, és nem csak Balázsék mennek, hanem a rádió egy DJ-k is 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék délutáni roadshow, most meg Ray

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a következő órában is szenzációs dalok, amiket már ki is válogattam, például készülök Ed Sheeran és Joel Corey újdonságával, de hozom Calvin Harris és John Newman párosát, sőt Farrukót is a Pepasszal, a kezdés pedig Taylor Swift lesz, na melyik dallal? Hogy ezzel? Taylor Swift, The Fate of Ophelia pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: tetszett?
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy foci klub tulajdonost hozhatok? És nagy foci rajongót, Ed Sheerant, aki többek között úgy is valósítja meg az álmait, hogy a korábbi rajongó csapatába bevásárolta magát, és milyen igaza van, egy kisebb, ugye angol klubról van szó, de így is nagyon menő a dolog. Ez meg az igazi mai sláger, a Camera méghozzá Siri remixében itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Rócsó állomások Balázsékhoz beírva mindenkinek? Melyik a legközelebbi, ahol elmegyünk? Mi van hozzánk közel, Győr? Akkor jövő hétfő a mi állomásunk. A Sopron akkor kedd, szerda Szombathely, csütörtök Dunaújváros, péntek pedig Debrecen, óriási ajándékok és óriási hangulat Balázsék délutáni rócsóján. Ez pedig egy óriási igazi mai sláger Joel Corytól a Galantisszal. Stay a little longer itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, a következő órában pedig jön Accent és Tóth Abigail.

0: extrán fontos ehhez a dalhoz, mind a két előadó ott lesz és élőben zenél a Rádióhead születésnapi fesztiválon is, május 24-én.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is a legnagyobb kedvencek, ahogy az indításban is, a folytatásban is. Ray Dalton és a Do It Again, Hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Ez a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem akármilyen dolog 27 évesen meggyőzni egy akkora hangot, mint Norma Jean Martin, aki tényleg a legnagyobbak mellett vokálozott, de hát ez sikerült Hypatonnak. Mondjuk nyilván Norma Jean Martinnak is könnyen volt, miután meghallgatta a demót, és azt mondta, hogy fű, hát ebből szerintem sláger lesz. És az lett a közös igazi mai slágerük, Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. Ezt indítom itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Három nagy hírem is van, bár szerintem alapvetően mindet tudjuk. Az első, Balázséknál a vadjú játék indul a tavaszi nagytakarítás óriási nyereményekért. A második, jövő héten Balázsék roadshow indul, az állomások Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen. A harmadik pedig, hogy itt a Rádió Egyen szólnak a legnagyobb kedvencek, az igazi mai slágerek. Ezek között pedig az egyik legújabbat hozom most, Raytől. Szerintem szenzációs adal, és pont ez a lendület kell nekünk. Ilyenkor 3-4-5 magasságában Ray és a Where is my husband itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bíradásra várják az önkénteseket, folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bíradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötő teremben. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai Sopronban. Ma 17 órától a Lenkei utcai rendelőintézetben várják a téma iránt érdeklődőket. Az előadásokon kívül már egy megújult webes felület is segíti az érintetteket, mondta a rádiónknak Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója.
3: Létezik már egy jó ideje a ponthoz kapcsolódóan, illetve a korábbi demencia információs órákhoz kapcsolódóan egy Facebook oldal, és ennek a reorganizációja megtörtént, úgyhogy ettől a héttől kezdve már egy olyan üzemmódba kapcsolunk, ami egyfajta tájékoztató, felvilágosító jellegű munkát fog jelenteni a közösségi térben. Egyrészt saját tájékoztató posztokkal, másrészt a legnagyobb, a leghitelesebb demenciához kapcsolódó, illetve időskorhoz kapcsolódó honlapokról, közösségi média oldalakról fogunk átvenni információkat, és ezt itt a regionális közönség számára megosztani fogjuk. Ezzel is támogatjuk mind a laikusok, mind az érdeklődő szakemberekhez kapcsolódó felvilágosító munkát.
2: Győrmoson Sopron vármegyéből összesen 16, Sopronból 3 középiskolában vettek részt diákok a BOS csoport és a Mobilis Interaktív Élmény Központ programsorozatán. A 2025-26-os tanévben a programsorozat célja az volt, hogy a jövő tudományos innovációit valós problémákon keresztül hozza kézzelfogható közelségbe a középiskolások számára. A foglalkozások során a diákok sok más mellett elsajátíthatták a robot építés és programozás alapjait, saját tervezésű robotporszívót is építettek.
0: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
2: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra korábban állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, új hét indul egy hosszú hétvége után. Ehhez mindenkinek jó munkát, úgy tűnik, hogy nem lesz rossz időnk szerencsére, legalábbis a hét első felében simán ilyen 23-24 fokok. Az igazi mai slágerek között pedig David Guetta és a One Republic jön mindjárt. Na, hírek után az I Don't Wanna Wait-et indítom, aztán jön a Balázsék Bestón a pénteki nap egyik legjobb pillanatával, méghozzá azzal a sztorival, amikor egy orvos az utcán operálta meg múlt héten az egyik beteget. Elképesztő bravúr egyébként, amit véghez vitt. Na, mindjárt jön ez, aztán pedig 6-tól indul a műsor is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internethasználók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Annak próbálunk most utána járni, hogy hogy a fenébe van ez, és hogy történt, hogy ugye történt a napokban, hogy valakit egy orvost ahhoz riasztottak, hogy ugye szíven szúrtak egy férfit, riasztást kaptok múlt héten az ügyeletet ellátó légimentők, és a sebészfőorvos dolgozott ott, aki azt írja, hogy a helyszínre érve egyértelművé vált, hogy a betegnek percé vannak hátra. Ugye? Tehát egészen megdöbbent a történet. A kórházba szállítás pedig a beteg életébe kerülhet. A doki úgy döntött, és innentől jön a történet meglepő része, hogy ott a beavatkozást a helyszínen azonnal el kell végezni, és a helyszínen, gyerekek, a nyílt utcán, steril, hát hogy is mondjam, a műtői háttér nélkül, mindenféle komolyabb eszköz nélkül, felnyitotta a férfi mellkasát. Figyelj,
2: kapaszkodj.
1: Köszönöm szépen, drága, hogy...
2: Te fekszel a betonon.
1: Fekszel a betonon. Forró betonon hasonlok. Igen. Távoli hang csak a gyász. Igen. Sima tenyér a hátamhoz ér. De szeretem azt a számot, te jó Isten.
2: Jó is volt.
1: Az jó is volt, így van. És 7 perc alatt, miután felnyitotta a férfi mellkasát, figyeld, összevarta a férfi dobogó szívét, stabilizálva ezzel az állapotát.
2: Csak kérdéseink vannak. Tehát sterilitás.
1: Csak az van.
2: Egy, sterilitás. Kettő, ezt altatásban szokták csinálni. Azt ott meg tudod csinálni? Ha nem, akkor milyen érzéstelenítőt használsz, hogy a beteg ne halljon bele a fájdalomba? Körbeállnak a kollégák egy lepedővel, és tartják, hogy ne fújja bele a szél, a ízét, a falevelet? A semmi. De nem.
1: Nagyon-nagyon érdekes, a kérdés, igen. A férfi túlélte a beavatkozást, és később személyesen köszönte meg az ellátást. És hát abszolút jogosak a kérdések, persze. És nem levonva a dokitól, inkább laikus kíváncsiság, hogy azért ezt gondolod, hogy egy mellkas felnyitás és egy szív összevarrás minimum egy 4 órás bemosakodás, minimum egy másfél napos rákészülés, most nyilván kicsit túlzok, de hogy legalábbis látsz magad előtt egy steril műtőt, amennyire ezek a műtők sterilek. Sajnos muszáj nekik azoknak lenni. És látsz bemosakodva dokikat, és azt gondolod, hogy csattan a gumikesztyű, a beteg alszik, hallod, lélegzik, és elindul a műtét. Ő ott az utcán ezt úgy, ahogy van, összehozta, és megcsinálta.
3: Hát nyilván van az a helyzet, amikor szükség törvény mond. Én azt nem tudom, hogy amikor ilyenkor nincsen hogy az, hogy borda terpesz, tehát ahhoz, hogy hozzáférj, ahhoz ott el kell törni a bordákat, akkor ott még bordát is tört? Tehát fogta, benyúlt, és így szétnyitotta a mellkasát? Hogy szerintem, hozzáférjen a szívhez?
1: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg, hogy más a protokoll, amikor te mondjuk mentőzöl, vagy mentőhelikopterezel, meg más a protokoll, amikor benn vagy a műtőbe. Nem? Tehát egész más, van megengedés, egész más csinálhatsz. Nyilván lehet, hogy mellkas felnyitás ugyanaz, de nem feltétlen, van mindig az az eszköz, meg az a sterilitásbeli háttered, mint a műtőben. De mégis meg kell csinálnod, hiszen a választhatsz a beteg élete, meg a között, hogy most nem teljesen steril minden, akkor mégis azt mondod, hogy oké, utána ezt majd kezeljük, antibiotikum fertőtlenítő, mit tudom én, de megcsináljuk azt ott a helyszínen.
2: Meg kell menteni, ez ugyanaz, mint a szülés. Van a kórházban szülés, amit ülünk, és van a taxi hátsó ülésén szülés.
1: Így van.
2: Ahol hát a körülmények korán sem olyanok, de a végeredménye fontos, hogy mindenki megmaradja.
1: A másik meg, hogy írja, hogy hallgató, és nagyon igaz van, én is így gondolom, hogy szerintem egy kórház ma Magyarországon veszélyesebb, mint az utca. Nem szedsz össze kórházi fertőzést. Nincs az a baktérium mennyiség, ami az itteni kórházakban van, mert hogy nincs rá pénz, nem költünk rá. A kórházi fertőzéseket évek óta próbálják eltitkolni, elhazudni, nem adnak ki nyilván, csak direkt 36-nak volt egy dokumentumfilmje. Hát, ha azt megnézed, Igen. Figyelj, soha többet nem mész a kórházba. Csak utcán műteted magad.
3: Figyelj, ez annyira jól sikerült, hogy ezután kitolják őket.
1: Hogy hányan halnak meg kórházi fertőzésben és baktériumban azért, mert egyszer nincs meg a megfelelő sterilitás, mert nem költünk rá, és nincsen.
2: Vigyázz, az emberünk most bekerült.
1: Imádkozni kell érte, hogy jöjjön ki. De mondom, egy utca sokszor szerintem sterilebb, most kis túlzással, és ez nem az orvosok és az ott dolgozó egészségügyek hibája, hanem a rendszer hibája, aki hagyja ott meghalni az embereket, és nem költ erre.
3: Ha eszméletlen a beteg egyébként, mert ugye Feri mondtad, hogy fájdalomcsillapítás, meg érzéstelenítés, meg altatás, tehát hogyha eszméletlen, akkor én fel tudom úgy nyitni a mellkasát, hogy abban ő nem ébred föl.
1: Te nem?
2: Igen, szerintem abban lehet, hogy fölébred. Átvágnád.
1: Abban lehet, hogy fölébred, mert hogy azért szerintem azért annak van egy ilyen hát hogy is mondjam, csak egy ilyen protokollja, hogy hogy nyitod, hol van az első bemetszés, hogy nyitod, hogy vágod át a szetcsontot arra, mit használsz, hogy csinálod, szóval hogy azért nem feltétlen. Nem feltétlen gondolom, hogy azt mi most így hárman le tudnánk hozni hirtelen.
2: Azt gondolom, hogy ebben az esetben nagyon, tehát azt tudod, hogy a beteg nem fogja kibírni, míg a kórházba él, meghal.
1: Igen.
2: Tehát nincs is más választásod, mint hogy elkezdeni a dolgot. Ugye?
1: Abszolút, hogy, szerintem ez egy ilyen döntés, hogy most vagy megcsinálom.
2: Ilyen döntés, hogy gyerekek, akkor ennek most kezdjünk neki, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de nincs B opció,
1: igen,
2: hogy induljunk el a kórházba, mert nem indulhatsz el, mert meg fog halni a beteg. Akkor essünk neki ott.
3: Sőt, annyira nincs rá idő, hogy még a kocsiban vagy a repülő, vagy a helikopterbe se tudjuk betenni, hanem itt most ebben a pillanatban. Ebben nekem a lélek jelenlét ez a nagyszerű, hogy hallod? Hozok egy döntést,
1: igen,
3: add a szikét, csináljuk.
1: Egészen, egészen durva. Na, mindjárt megkérdezzük magát a dokit, mert hogy sikerült megtalálnunk, ők azért nem nyilatkoznak mindig, de nagyon örülünk, mert hogy megvan. Dr. Lubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Ő volt a műszakos, akit ugye hát riasztottak az esethez. Jó reggelt kívánunk, doktor úr!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon örülünk, hogy sikerült a doktor úrat elérni, és tud nekünk nyilatkozni. Na, hát jól írják a cikkek, ugye mi is cikkekből tájékozódunk, hogy volt egy, hát tulajdonképpen egy eset, és ott kellett egy nagyon gyors döntést meghozni az utcán tulajdonképpen.
4: Ez így van.
1: Mi történt a betege? Mit tudunk róla?
4: Ő egy mellkasi szúrt, sérült fiatalember, akinek a helyszínen kellett egy életmentő beavatkozást végrehajtani. Ezt a beavatkozást kritikus állapotban végezzük a halál előtt gyakorlatilag, vagy klinikai halál állapotában. Az eszközök, amik a betegnek a lélegeztetéséhez szükségesek, azok rendelkezésre állnak, például a helikopterbe, a gyógyszerek, amivel a érzéstelenséget, illetve az alzatást tudjuk biztosítani, ezek is rendelkezésre állnak. Nyilván nem műtői körülmények, de a helyszínen meg tudjuk teremteni a feltételeit a beavatkozás.
3: Mennyiig tart egyébként egy ilyen beavatkozás?
4: Hát ezt gyorsan kell csinálni, és nagyon szűk az az időablak, amikor még érdemes megcsinálni, és emberek lesznek utána, és jó idegrendszeri túlélők. Tehát nagyon szűk az időablak, és viszonylag gyorsan meg kell csinálni. Ebben az esetben ez nagyjából a döntés meghozatala és a szívbe berakott öltések között olyan 7 perc telik el.
1: Beteg megköszönte, megkeresnek ilyenkor, mondanak valamit? Tehát találkozol még velük utána, hogy tulajdonképpen megmentetted az életüket?
4: Itt mutatkozott a beteg részéről is igény, hogy szeretne találkozni azzal a tímmel, aki ott volt nála, úgyhogy ott meglátogattuk a beavatkozás után egy 10 nappal, és akkor volt lehetőség rá, hogy személyesen is megismerkedjünk.
1: Nagyon jó. Tetszik ez a fajta nyugalom, ami árad.
2: Igen, de hogy
1: nem vagy egy kapkodós. És valaki azt mondja, hogy 7 percet nem tudok felöltözni reggel. Nem tud felöltözni. Akkor a bajban van.
2: Plusz van egy érdeklődőnk, aki azt mondja, hogy ő minden nap a Budapest Békés Csaba vonaton utazik, és másfél éve vár egy kisebb beavatkozásra, hogy nem tudsz-e felszállni valamikor.
1: Azért ez nagyon menő dolog. Tudjuk, hogy nektek egy szorgos szerda, de azért ezt elolvasva gratulálunk az egész csapatnak, neked, meg mindenkinek, aki ebben benne volt tényleg. És köszi, hogy vagytok.
4: Köszönöm.
1: Nekem ilyen fuldoklásparám van, vagy ilyen félrenyelésparám, a gyerekeknél is, meg én majdnem többször megfulladtam gyerekkoromban. És voltam egy társaságban, és ott ült egy doki. És kiderült, hogy orvos, mi nem ismertük egymást, és mondom neki, hogy de jó, akkor te doki vagy. És igen. Mondom, eljött az én időm. Tanítsd már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni. Várjál. Mondom, nekem az a parám, hogy egyszer valaki az én társaságom a félre nyel, én ezt hozom gyerekkorból, én a gyerekek is, ha esznek, ha rohangálnak vele, mindig ülj le, ne egyéb, fölvágom a szőlőt. Nekem ez parám. Minden szülőnek szerintem van valamilyen parája, kinek a közlekedés, kinek az evés, kinek a... Nem tudom. És mondom a dokinak, hogy taníts már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni, mert mondom, szerintem nekem lesz egyszer egy olyan helyzet, hogy valaki mellettem fuldoklik. És 12 perc alatt egészen pontosan megmutatta, hogy hova kell szúrni a kést, és ha most fogod a mutatóujjadat, figyel, és itt van valahol a szetcsont, várjál, hogy mutatta.
3: A gégeporc
1: alatt van egy pici lyuk. Van egy pici lyuk és egy rés, ahol folytatódik tovább a gigád, itt valahol féltájon, toroktájon, ott érzel egy bemélyedést.
3: Anna,
1: oda kell szúrni.
2: Oda
1: kell szúrni, megmutattad, aki megtanultam. Oda kell beszúrni a kést, tollat kell gyorsan szerezni, vagy szívószálat, és azt kell bedugni. Itt van egy lágy rész a kettő között, elmondta, hogy két milyen csont találkozik, de közte van egy lágy rész, ahol neked nem kell effektíve semmit, a gégét semmit átszúrnod, és ha oda nyúlsz, érzed? Van egy puhább rész.
3: Aha,
1: az halál. látom, hogy vörösödik a fejed és a Heimlich-féle műfogás, nagyjából az, hogy guvadnak a szemeid, akkor megtudod, akkor meg le foglak fektetni, és meg fogom csinálni. Egyenesen tartod a fejed, elindulsz a torkodtól, az állattól lefelé, és addig mész, amíg középen nem találsz egy csont találkozást egy lágyabb résszel, egy gödröt, egy árkot, egy pici szünetet, az a helye a gégemetszésnek. Mondom, hogy megtanultam.
3: Szinte kívánom, hogy egyszer ez bekövetkezzem.
1: Mellettem most biztonságban vagytok. Ennyi.
2: Köszönöm, uram.
1: Bari, csak leesett a cukrom, fekszem a földön. Gégemetszés! Látom, hogy fúzott.
3: Szívó szállat, gyorsan.
1: Nem tudom, nekem ez a prekoncepció, hogy lesz egyszer egy jelzetem, hogy ott ezt nekem meg kell. De hát ezt csak a tudod a félelmeddel hozod ezt a dolgot, minden, szerintem mindenkiben van valamilyen. Én nekem ezzel egyszer ügyem lesz.
2: Látom magam előtt, hogy egy tompa végű vajazó késsel próbálsz lukat vágni rajta.
1: Mondtam, Feri, hogy már ne egyél
3: vágóval.
2: Aztán jön a Szilárd, aki szintén velünk motorozik, ő nem talál szívószálat, ezért egy ilyen 8 cm átmérőjű gégecsövet próbáltak lenyomni a torkomon.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét lesz médiaértés oktatótábor, majdnem 7000 békát mentettek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét nyári tábort szervez a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központ Sopronban. 11-14 éves gyerekeket várnak a szervezők a táborba. A hagyományokhoz híven a program célja, hogy a táborozók kreatívan és játékosan ismerkedjenek meg a média különböző területeivel, élményeket és hasznos tudást szerezzenek. Az idei tábor témája a sorozatok és a sorozatgyártás kulisszatitkai. 3 egyhetes turnusban június 22-től 26-ig, június 29-től július 3-ig és július 6 és 10 között hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig várják a gyerekeket a táborba, amely minden résztvevő számára ingyenes. Véradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötőteremben. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Közel 6800 békán segítettek a Fertőhanság Nemzeti Park önkéntesei. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezte mentési akcióját a Fertőhanság Nemzeti Park. A Soproni-hegység egyik legjelentősebb kétéltű szaporodó helyén a Fehérúti tónál. Az egy hónapos munka március végére fejeződött be, az azóta eltelt idő alatt pedig lehetőség nyílt összesíteni az adatokat. A több mint 25 főből álló állandó önkéntes békamentő csapat a védett fajok összesen 6770 példányát, köztük barna varangyokat, erdei békákat, gyepi békákat, szalamandrákat és gőtéket juttatott le a tóhoz biztonságban. Az idei év hatalmas előrelépése volt, hogy a szalamandra tóhoz vezető utak a tavaszi vonulás időszakában április közepéig le voltak zárva. Ezzel gyakorlatilag teljesen megszűnt az évek óta is folyamatosan fennálló kétéltű gázolások problémája.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perccel. Eszter, hello, jó reggelt! Feri, jó reggelt!
2: Hello! Csumidesz mindenkinek!
1: Mindenkinek jó reggelt kívánunk, egy újabb hét és egy újabb teljes hét, gyerekek!
3: Wow!
1: És a rócsunk előtti utolsó hét. Ugye jövő héten ilyenkor már...
2: Megvadulunk,
1: így van. Széchenyi tér, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, Győr, ezekkel kezdünk. Ugye Győrre mondtam kezdünk utoljára, de hogy azzal kezdünk, így van. Hogy csak a Széchenyi teret mondtam. Győrre kezdünk, úgyhogy egy hét múlva ilyenkor egy felvett adás, és délután pedig élőben. Élőben vagyunk.
3: Ha odaérünk.
1: Ha odaérünk természetesen, mert hogy nagy kerülőkkel megyünk, ha minden igaz.
2: Én ott leszek, majd számíthatok a jelenlétemre, ha másnak, akkor három helyet is megcsinálom.
3: Jó, jó. Te jó? Majd elkezded, mi érkezünk.
2: Jó, jó. Majd az lesz a sörvíslivesen, kicsit el fogom majd variálni.
1: Nagyon jó.
2: Hónajambok már ki kell kérni. Ennyi, ennyi. A többi az minden maradhat, úgy, hogy van.
1: Már ilyenkorán 6:15-kor kérdezi valaki, tiszta hanovisták, így egy másik hallgató. Így van, gyerekek, itt voltunk, sőt 6 óra 10-kor mindenki itt volt. Ez egy nagyon ritka pillanat.
3: Igen, igen, szoktuk, ijesztő. Mindig csak néha nem halljátok.
1: Én se rohantam, Eszter is megjött, hát Feri ugye mindig itt van, korábban, mint mi.
2: Haza sem megy.
1: Haza sem megy, így van, úgyhogy gyerekek, szépen, szépen megérkezgettünk. Már csak 46 nap, 19 óra 43 perc és nyári szünet, gyerekek.
2: Ez nagyon durva, ez már olyan, amit így fél lábban is ki lehet bírni.
1: És ez 200 valamennyiről indult. Azt, tehát ez 240-250 napról indult körülbelül. Tehát ez innen mentünk. És
2: én kicsit érzem azt, hogy talán már nyári szünet van. Most olyan igazán jó idő volt hétvégén, és azt éreztem, hogy nem jó kedve van tőle, hanem így meg vagyok döbben, hogy milyen hosszú volt a tél. Nem érzitek azt, hogy így ilyen nagyon hosszú volt ez az időszak?
3: Pedig nem voltak rossz idők egyébként. Tehát, hogy volt egy három hét, nagyon hideg.
1: Volt egy három hét.
3: Igen, de utána most de már
2: a hosszú idő, ez a szürkeség volt, igen, hosszú idő. Tehát a fák olyan nehezen tértek magukhoz.
1: Pont Fülöp-szigeteken voltam, de tudom, nagyon durva, láttam a képeket, az, igen, az tényleg nagyon nagy hó volt. Meg látom, hogy elakadt az ország, meg nagy hó, csak pont merültem. De igen, igen, azt láttam.
2: Igen, nehéz neki azért. Senkinek se könnyű, de ha valakinek, akkor neki.
1: Na de szép SMS-eket kapunk, csak ilyenek jönnek ma reggel, azt mondja, hogy jó reggel, srácok, köszönöm, hogy vagytok, azt mondja, hogy jó reggel, imádlak titeket, látod? Tehát ilyenek jönnek.
2: Várja végét. Picit jön az még. Így van, felébrednek mindjárt maga.
3: Jön még az egyéb is.
2: Gonoszak is.
1: Igen, igen, igen, itt egy ilyen kedves SMS-eket kapunk. Szolnokra mikor? Települtök ki, szuperek vagytok. Szolnok most nincs a radaron, gyerekek. Szolnok most nincs a radaron, úgyhogy...
3: Hát ahhoz képest, hogy kezdtük ezt a kitelepülős dolgot, hogy tavasszal két hét, meg ősszel két hét, ugye? Mert ez annak idején így indult.
1: Ez még a klasszba így indult, meg a Danubiuson. Két hét, két hét.
3: Két hét, két hét, az ugye legalább 20 város, akárhogy is számolom. Most ehhez képest 5 van, tehát most ritkábban jutunk oda bárhova.
1: Igen. Eszternek üzenem, hogy nagyon tetszett tegnap a Duma Színházban, most először voltunk a férjemmel, imádtam, hogy Balázs nevét megemlítették, azonnal tiltakozott, na de neki is, nekem is hétvége van, nagyon köszönöm, Eszter, szuper vagy.
3: Te tiltakozol?
2: Az volt, hogy van egy része a műsornak, ami interaktív, ugye, és akkor beszélgetek a közönség. És
1: van
2: akkor...
1: interaktív rész?
2: Igen.
1: Kérdezhetnek?
2: Igen, hát olyasmi, igen, igen.
3: De csak az előre legjobb kérdéseket.
2: De van interaktív rész, és az a lényeg, hogy valaki veled kapcsolatban szeretett volna információkat szerezni, és mondtam, na itt van vége.
1: Jó, jó tetted, sárcikát, jó
2: itt tetted. Van vége, tehát vasárnap van, holnaptól majd így is van, de nem erről megy ki, és most már elég legyen.
1: Hagyjanak békén. Ez elég elég neked, jó, hosszad őket.
2: Ennyi, igen, hát van pofája, odajön szó pofája.
3: Hát, ez
2: kellemetlen volt az amúgy, hogy hallottam, aki beszélt.

0: beszélget. Az elsősorban tehát nagyon erősen beszélgetett, úgyhogy lenéztem, és ott ült egy fickó, és egyértelmű volt, hogy ő beszélget. Úgyhogy jól leteremtettem. Úgy, ahogy kell. Aztán kidézi, nem ő beszélgetett, hanem mögötte. Csak ilyen regresszióba került egy iskolai helyzetbe, tudod, hogy így, hát jó, mindegy, akkor most elviszem ezt a vállam, és kidézi, hogy mögötte lévő. Úgyhogy őt is elkaptam. Na de mindegy,
1: várjál, de hosszabb
2: ki
1: őket.
2: Hogy derült ki?
0: Hogy?
2: Hát hogy elvállalta az első csávó, akiről azt gondoltad. Szerintem
0: sokat kapott, hogy fülön csíptem. És akkor tudod, így van, aki nem úgy reagál rá, hogy nem elnézés, ez most téves, hanem hát jó, hát nem én voltam, de végül is mindegy. Úgyhogy szerencsétlen, igen. De aztán korrigáltam. Úgyhogy ennyit erről.
2: És lecseszted a másikat is.
0: Mindenkit lecsesztem.
2: Nagyon helyes.
0: Kettőt erre voltam, ott vannak a kocsiba.
1: Jól tetted, jól tetted. Közben jönnek
2: ilyenek. Az új szemüveged.
1: Igen.
0: Köszönöm
1: szépen. Honnan nyúltad ezt, hogy mi ez?
0: Ezt vettem, a SMS-be vettem ezt is, és voltunk ugye forgatáson, és akkor ott hoztak ilyen szemüvegeket, és nézzed már meg, nézzed már meg.
2: Csak tudod ezt hagyni nekem?
0: Hát ki az a szép kislány, ebben a szép szemüveg? Hát ki az a szép kislány? Hát megérdemelsz egy új szemüveg? Hát nem megérdemelsz?
2: Ez kettő lett belőle.
0: És vettem kettőt, és megérdemeltem, kifizettem, nem szponzorált tartalom, boldog vagyok vele, köszönöm szépen.
1: Nagyon helyes.
2: Kedves segítséged.
1: Jó reggelt kívánok nektek, reggeli rutinom részé vagytok. Mi van ma hallgatókkal? Évek óta hallgatlak titeket, elképzelni nem tudom a reggelt nélkül. Köszi, hogy vagytok, és remélem lesztek még jó sokáig. Szép napot, puszi, Barbi. Mi van ma így, gyerekek?
2: Lehet, hogy elcsitult az elmúlt néhány hét.
1: Az irányba egy ilyen önzetlen szeretet érkezik? Nem is értem. Jó hosszú hétvég után újra dolgozni menni, úgysem éreztem jól magam az erdőben, a csendben és a nyugalomban. Helyett ismét találkoztatok a gyökerekkel. Zottyó küldte nekünk, köszönjük szépen. Rohadt Lipsik, ezt is megkaptuk, köszönjük szépen. Szóval azért ezek is jönnek, és ma Ferinek van. Igaza, ilyen SMS-ek jönnek. Gratula Anna a csodaszép lányának a ballagáshoz, írta Misi, aki gondolom megnézte Anna Insta oldalát, vagy volt valami poszt, mert hogy ballagott a Karina, és érettségizik gyerekek, úgyhogy neki is, meg minden érettségizőnek. Nagy kalappal ügyesek legyetek.
2: Kezdődik a magyar gyerekek.
1: Legyünk rájuk büszkék.
2: 9-kor kezdenek, nem?
1: Felnőnek.
2: 9.
1: 9
2: megváltoztatták.
0: Kilenc.
1: Kis elkényeztetett kis gyerekek, nézve.
2: Nagyon helyes, egy kicsit egy órával később.
0: Igen, mint ha tudnának aludni.
1: Igen, mint ha tudnának aludni. Mi még 8-kor kezdtünk, és még a magyar tételek megjelentek a tévében, meg a matek tételek is.
0: Tudnál nekünk segíteni, kicsit felcsavarnák a rádiót, az olvasnák fel az ostobaságokat, hogy...
1: Igen, az nagy dolog, gyerekek. Az valaminek azért tényleg a lezárása. És egy ilyen kicsit másfajta életben való elindulás. Persze még marad az egyetem, még tanulsz, meg még tovább mész, de ha nem mész, azért ott valami ezzel zárul. Tényleg nagyok lesznek. Nem biztos, hogy kirepülnek, de 18-19. Hát ott már azért, ott már nagyfiúk, nagylányok, gyerekek.
2: Meg
1: az
2: most
1: van.
2: Már nem lesz vele annyi feladatot, pont az Anna mondta, hogy ő maga is búcsúzott ettől az egésztől. Nincs több szülői értekezlet egyetemen, már nem lesz, vagy a munkahelyen.
1: Nincs.
2: Tudod,
1: hát ugye már a gimi is, szerintem már a gimi is nagyon önjáró. Igen, még bemész szülőire, még ott vagy, de hogy már magának tanul, csinálja, elmondja, hogy mi volt a suliba, de tudja, ha probléma van, szól egyébként, megoldja.
2: De ott a vége,
1: azzal valaminek tényleg. Tényleg vége szakad. Feri Győrben ünnepi a születésnapját, én pedig viszem magammal nektek az extra vendéget Dunna Szerdahelyről. Szúnyog Csődör írta nekünk. Köszönjük szépen.
2: Izgulok, hogy kit kapunk.
1: Igen. Azt mondja, hogy Miskolca miért nem jöttök. Gyerekek, nem férünk mindenhova. Nem férünk mindenhova.
0: Tavaly voltunk Miskolca.
1: Tavaly voltunk, ahova nem mentünk tavaly, oda megyünk idén, és hát nyilván inkább a nagyvárosokba megyünk. Leszarom ezt a sok nyálas fideszest, írja valaki.
2: Ezt nem derült ki, hogy ők milyenek.
1: Igen, sok nyálas fideszes. TV-műsor sikerült nézni valakinek?
2: Volt valami?
1: Csak kérdezem, hát ki ilyen jó időben ki tévézik, nem? Nagyon-nagyon senki.
2: Most a séfek, mészerőek egymás nálatok.
1: Egy darabot se láttam belőle.
2: Exatlon,
1: még szerintem. Mindig Exatlon, Palikék, még mindig Dominikán?
2: Szerintem igen.
1: Jó hosszú időre vannak
2: itt. De én se néztem semmit. Hétvégén mi volt? Friderikusz volt szombaton, ha valaki nézte, én se néztem.
1: Nem nagyon vagy tévé közelben.
0: Amúgy biztos, hogy szuper adások, meg szuper műsorok, de hogy ilyen ősszel vagy erre kalibrálható, nem, hogy otthon legyél. Mert én amúgy, én már nagyon nehezem is van bent
2: létel. Inkább ülsz kint valahol.
0: Inkább ülök kint valahol. Én hétvégén ugye nagyon sok születésnapján voltam, és megszálltunk Sárváron, ahol összefutottam Ábel Anitával, aki nagy jogázások, jogatábor tartott, és rögtön fülön csipett engem, hogy gyerek csak ide. Elmentünk jogázni a lányommal, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon szerettem. Jó volt, úgyhogy annyira vérszemet kaptam, hogy elmegyek majd a következő jogatáborába.
2: És ő tartja.
1: De stand-up-olsz?
0: Nem, jó, jó.
1: Ászanázni
0: fogod.
1: De mit fogsz ott csinálni?
2: Igen. Tudod már az üvöltő kutyapószt?
0: Micsoda?
2: Üvöltő kutyapószt?
0: A saját segédszagoló kutyapószt gyakorolom egyelőre, de igen, van mindenféle.
1: Nem elég megcsinálni, föl is kell belőle állni. Csak mondom.
0: Nekem ezt nem mondták.
1: Egyszer úgy maradsz, az rendben van, de hogy utána azért abból meg kell próbálni felállni.
0: Nem akarok felállni.
2: Jó, Eszterben másik póz van.
0: Kossolsz. Áramlik a flow, ez a vinyászám. Nem érzem a vigyázszámot, srácok!
1: A vigyázszapló, igen.
0: Igen. Szóval jó, amúgy, az, mert mindig felbosszantottam magam a jogám, mert nekem lassú volt, de hát azért ábrányt elég vitaminosan tartja a jogát, tehát ő azért ilyen tempós. Tempós, igen. Azt mondanám, hogy inkább egy ilyen joga crossfit keveréke. Hogy
2: izzadjatok!
0: Igen, megmutatja, hogy is lehet érezni magad. Szóval beadta.
1: Helyes. Kikapott az Újpest, mint a Fidesz, írja valaki, köszönjük szépen. Igen, lettem, egy ötös berámolt neki a Fradi, talán, vagy hatos, vagy mit rámolt a Fradi?
2: 5-0 lett.
1: 5-0, az örök rangadó, atya Isten, mennyire nem nézek én magyar futballt. Minden kedves érettségizőnek és az őkért izguló szülőnek kívánok kéz- és lábtörést. A következő pár napra minden szépet és jót az előttetek álló nagybetűs élethez egy osztályfőnök talál, aki szintén nagyon izgul. Wow, gyerekek, de jó ez, úristen. Azért így visszajönnek a régi emlékek, nem?
2: Nekem nem volt nagyon megrázó.
1: Megrázó nem, de azért készültünk rá, igen. Meg izgultunk meg.
2: Te.
1: Hát de, tudod, mennyire izgultam.
0: Az nem volt megrázó. Egy esélytelen nyugalmával érkeztél, vagy
2: igen,
0: volt
2: mi
0: valami?
2: Nem nagyon kapkodtunk ezen a...
1: Adjad már Stréberkert, kis szemüvegben, kis leugoplasszal megérkezett oda. Mire elővettem a tollat, már lapot kért.
0: Azt akartam, hogy az újkigyúsi...
1: Már túlírta az elsőt is.
2: Battonyáné érettségiztem,
0: az újkigyúsi per Battonyáné bizottság meglátta Ferit, és már mondták, hogy Feri, kém, hát gyere, csak a Markója Pogácsából, hogy gyere.
2: Igen, Marki, hoztál gyere, magaddal valamit.
0: Igen. Hogy Feri, kém, na, gyorsan beírom neked az ötöst, addig mesélj, de hogy édesanyádék hogy vannak.
2: Csak szerettem volna ötös, nem is láttam ötöst érettségére.
0: Soha nem láttam még ötöst?
2: De régebben láttam, de aztán elmúlt.
0: Ennyi.
2: Érettségére már nem marad belőle.
1: Nekem lett ötösöm érettségére.
2: Tényleg?
1: Nekem a törém is ötös lett, meg az angolom is ötös lett.
2: Na, azt akkor én vagyok a Strében.
1: Magyar 4-es, matek 2-es.
0: Itt tartunk. Nem mondom na. Akkor. Emelt szinten érettségiztem. Angol, német, 5-5-ös 100%.
2: Azt akkor ki a Strében,
1: engem meg kézzel.
0: Irodalom 97% emelt szinten. Köszönöm viszont hallásra. Történelem egy nagyon büszke 4-es. Egész életemben távol tartottam magam az évszámoktól.
1: Matekot mond.
0: Az is 4-es.
1: 4-es matek érettségi?
2: Tessék, 5-ösök, 4-esek, de emelt szinten.
1: Az jó. Elhülye voltam a matekból.
0: Én jártam külön matekra, és annyira féltem a matek érettségitől. Mondom, amíg 20 éves koromban is volt olyan, hogy volt valami bajom, és azt álmodtam észre, hogy nem megyek el az érettségire.
1: Egyébként az érettségére mai napig álmodok én is. Sokkoló. Tehát azért valószínűleg most már nem emlékszel úgy, de azért ha mai napig eszedbe jut az érettségére, álmodsz vele, akkor azért ott komoly stressz van, igen. Azért az érettségi még csak makaszörül, az Újpest már tegnap kapott egy ötöst. De rohadékok vagytok. Az Újpest már tegnap kapott egy ötöst. Jól van, hagyjátok már ezt a sok rinyát, tanácsot adjatok, ne kell rám tenni a kényszer zubbonyt a repülőn.
0: Na mi a baj?
1: Mi a baj? De adunk tanácsot, mindenki írja meg, hogy aki nem kapott karácsot, ne osszon tanácsot, nem?
0: Vagy az Újpest miatt vagy kiborulva? Vagy az érettségi miatt vagy kiborulva?
1: Igen. Az érettségi miatt is, az Újpest miatt is, igen.
0: Azt a tanácsot tudom adni, hogyha a repüléstől félsz, hogy ne igyál rá gyógyszerre. Ezt a tanácsot az egyik ismerősöm nem fogadta meg, nem olyan régen.
1: Ivott a gyógyszerre,
0: és felfedezte a személyiségének az árnyoldalát. Tehát olyan, ki tudta hangosítani a félelmét, hogy úgy fogalmazok. Szóval szerintem azt ne, és lehet, hogy csak simán a légzés gyakorlat, az azt hiszem, a végig lehet csinálni repülést, nem?
1: Én meg szerintem be lehet rúgni. Igazán rúgjál be rendesen, és akkor nem lesz semmi para.
0: De jó, tesz neked?
1: Hát attól függ, mire iszol nyilván, de ha nagyon berúgsz, leszedálod magad, leülsz, bambulsz, aztán utána leszállsz.
0: Szerintem rosszabb a bepiász.
2: Az akkor... a baj, hogy nem tudjuk, hogy milyen részeg az emberünk. Igen. Ha olyan részeg, hogy kötözködős, akkor leszáll a gép, mindenki őt utálja, és még le is vesznek róla. Tehát az nem jó.
0: Nem is
1: az, igen, jó, hát ha kötözködsz, akkor igen, de azért kevés kötözködik. Berúgsz, az elmosolyogsz ott, nem? Most neki állsz ott hőzöngeni, akkor ne így áll, az nem szerencsés, igen.
0: Hát mert igen. A kontrollvesztés állapot az részegen is megvan, tehát hogy aki mondjuk részegen jobban beszorong a piától, tudod, pont azért, mert nem tudja kontrollálni a helyzetet, annak teljesen felesleges innia szerintem. De mindus.
1: Na mindegy, gyerekek, jól van. Oké, elmegyünk, akkor ráfordulunk így az első napunkra, a hétfőre. Jól jelentkezzetek játékra, és ennyi, igazából fél hét van pontosan. Egy pici hírek, pici reklám, aztán itt vagyunk már is.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
7: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
3: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
14: familypark.at.
15: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazma Ponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 131 ezer forint juttatást. Jót tenni, jó! Várunk a Határdombót egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
16: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 millió 990 ezer forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
17: Tibikém!
18: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
19: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
18: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember.
19: Uff, Bau, megvan? Lejjebb térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
18: Huff, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
19: Huff, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
17: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
20: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
21: Szia!
22: Hello!
21: Az Intim flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
23: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
21: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
23: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Továbbra is népszerű úti cél Sopron, a jó időben egyre többen pattannak kerékpárra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is népszerű úti cél Sopron. A szállásadók májusban már növekvő érdeklődéssel számolnak a városban és térségében. Pető Bálintot, a Soproni Hotel Platinus igazgatóját kérdeztük.
26: Nagyon nagy különbség van a március és az április között, bár mindkettő tavaszi hónapnak számít. Utazási szokások szempontjából azért a március az inkább még a téli időszakhoz sorolható. Ugye idén a március 15-e vasárnapra esett, tehát az a kezdő, hosszú hétvége sem volt igazából kiemelt időszak, húsvét pedig már áprilisra esett. Ilyen szempontból a március az nem volt egy extra hónap, sőt az április az azért egészen más nagyságrendet jelent vendég számban. Eleve a húsvéti hétvége és a tavaszi szünet egy jó lendületet adott neki, aztán a hónap másik felébe pedig elkezdődtek a csoportos utazások, és ez a lendület fokozódik igazából májusra is.
25: A jó idő beköszöntével egyre többen pattannak kerékpárra, és sokan már elektromos rásegítésű biciklivel indulnak útba Sopron térségében is. Az e-bike-ok egyre modernebbek, több típus, mobiltelefonos alkalmazással is vezérelhető. Varnadi Pétert, a Bicó Bázis kerékpár szerviz tulajdonosát kérdeztük.
27: Kettő típus különböztetjük meg, a sebességszenzoros olcsóbb kategóriát különböztetjük meg, és a nyomatékszenzoros pici drágább kategóriát. A sebességszenzornak az a lényege, hogy ott végülis egy szenzor van az egész kerékpárban, ez nézi azt, hogy valaki ül-e egyáltalán a kerékpáron, elkezdi tekerni a kerékpárt, és rásegít a motor különböző erősségekkel. Igazából erre szoktam azt mondani, kicsit motorozós feeling, mert amikor kicsit lustul akarunk, akkor is tudunk vele szépen haladni. Majd a másik dolog, a nyomatékszenzoros, itt már nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nem sportolunk, tehát itt a nyomatékszenzoros mindig hagy egy pici sportértéket, ugye itt azt nézi a kerékpár, hogy milyen nyomatékkal nyomjuk magát a pedált, különböző csipek vannak benne, amik ugye lánc, feszességet, mindent néznek, és ebből számolja ki a kerékpár azt, hogy mennyit segítse rá éppen a lovasának.
25: Béradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötő teremben. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
25: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na mondjál egy jó kis időjárás, Ferenc. 3-7 lesz, 3 perc múlva. Mi várható ránk?
2: Hűvöske reggel után erős fölmelegedés.
1: És?
2: Ez várható.
1: Látható-e már a jövő hét?
2: Látható, persze, jövő héten lesz. Azt mondja, hogy kis felhőzetek, 22-24 fokok, mit akarsz?
1: 22-24, aha, tehát hogy jó idő lesz akkor egész jó, jövő héten, vagy ameddig látjuk.
2: Ja, várj, egy külföldi országot nézek, várj.
1: Akkor pattints már vissza Magyarországra.
2: Várj, visszapattintottam.
1: Mit lázsül?
2: Meg jó. Vagyok. Jó, esős, kicsit, de jó.
1: Az mi van ott az a sok eső, hétfőket szerda?
2: Nem sok. Cumulus
3: Rimusnak jönnek.
1: Jaj, nem már. Zápor, az csak zápor, gyerekek, jó.
2: Az
1: azok már ilyen nyári helyi lokális, az nem baj. Ez lehet, hogy Balatonon esik, de Sopronban jó idő van, Sopronban szakad, de mit tudom én, Győrben süt a nap. Tehát a helyi zápor az, amilyen országos eső ne legyen.
3: Balázsnak mindig szerencséje van ilyenkor.
2: Tisztul az még odáig.
1: Nem néz ki jól?
2: Hát a hétfőket szerda, nem most így Győrre néztem rá.
1: És?
2: Hát
1: esős.
2: Kicsit. De záporos.
1: Jaj, nem ár, úristen, nem ár.
2: Kicsi zápor. Jó, zivatar.
3: Változott a kitelepülés helyszíne, mondom, hétfő Barcelona.
1: Kedd Malaga. Szerda Monte Carlo.
3: Ott
2: senki nem tudja még megmondani, érted? Hát most ki tudja még egy hétre előre, az egy hét múlva.
1: Igen, bízunk benne meg, sok ember akarja,
3: akkor
1: jó idő lesz.
3: Akkor berakjuk a motorotokat a csomimba, és akkor mehetünk
2: majd. És úgy
3: majd
2: megyünk körbe. Jó. Mm-hmm.
1: Ja, tényleg, ráadásul azért ott ne essen, mert mi ott motoron vagyunk már. Nem is, aki településen se essen, de hogy utána azért az nem lenne. Jó, maximum wellnessezünk a szállodában. Azt tudom elképzelni.
3: Igen, nagyon van wellness.
2: De át kell érni a másik helyre valahol.
1: Az igaz, valahogy át kell venni. Átverekedjünk.
2: Jó lesz az.
1: Mondjuk egyébként független attól, hogy nem vagyunk kitelepülésen, maga az eső az nagyon-nagyon jó lenne, csak ne akkor. Egyébként ez sem valami 10 mm helyett, vagy 10 cm helyett 1 mm esett, vagy most olvasom valami borzasztó számot, az áprilisi 10 cm helyett leesett 1 cm. Tehát, hogy valami irdatlan vízhiány van.
3: Jó, mondom akkor a tematikát, a Rina helyett esőtáncot kell járatnunk az emberekkel.
1: Az jó.
2: Minden nap
3: kell ki kell dedikálni egy pár percet, akkor mindenki álljon fel, ki hallja a rádiót, és nyomassunk valami esőtáncot.
2: Ugyanaz a zene lesz rajta végig, vagy minden nap más zenét adunk?
3: Hallamos vagyok arra, hogy belemenjek változtatásokba, úgyhogy szerintem legyen az, hogy más zenéket. Jó. De például kezdhetnénk ma azzal, ami a 80-as évekből van, vagy 90-es évek, amikor az ilyen DJ ott is van, az esőtáncos, tudod?
1: Hogyne, tudom.
3: Nem az.
2: Mi van?
3: Hogy a Serikó volt az?
1: Nem. Ilyen maszkos csávok táncolnak, nem az?
3: És benne volt abban a filmben, hogy Chevy Chase ilyen nevelőapuka volt. Onnan emlékszem rá. Ilyen indián tábort csinálta a nevelt fiával.
1: Nem Dario G volt, nem erre gondolsz?
3: Meg fogjuk keresni
2: a szünetben.
1: Nem emlékeztek Dario G-re?
3: Emlékeztek erre a filmre? Amikor nagyon kedves színészek játszották azt, hogy indiának a gyerekükkel, és akkor apuka
1: na, ez nekem nincs meg konkrétan.
3: Az erdőbe. Nem is volt benne egy néma gyerek is. Hm?
2: Egy néma gyerek ment
3: igen,
2: az erdőbe.
3: Ennyit tudok elmondani, és ez alapján megtalálja annak egy melegülelés.
1: Azaz, igen. Hát figyeljetek, ilyen, ez volt, hallgass meg, erre gondolsz? Nem ez volt.
3: Nem.
1: És itt van nem. Az, hogy esőtáncolnak, ez nem az?
3: Nem, de ezt vegyük fel a listánkra, ez az egyik esőtáncos dal, és akkor legyen még egy másik, amikor pedig, amit én gondoltam ki.
1: Jó, de akkor ez nem az. Az, akkor ez az a Deep Forest volt, amit te énekeltél.
3: Deep Forest.
2: De szerettem annó.
3: Tehát a Deep Forest,
1: az Deep Forest volt egyébként szerintem, igen.
2: De várja, annak több dala is van.
1: Ádi-ádi, az tudom.
2: Az megvan.
1: Várjál, még ezt megtámogatom, még a Zsűl Berber rakja. Nem! Hát ezt tudod, hogy most írták meg is igazukban. Enigma?
3: Nem
1: Enigma.
2: Végig dumáltátok a támogatót, szegény.
1: Ja, jó, vele.
2: Szerelvényborttól visszatért.
1: Az biztos,
3: jó.
1: És van a fekete férigén nem.
2: Csakattára gondolsz, azt írják.
1: Ne, igen.
3: Azt írják, hogy Fási Zsülőre gondolok.
2: Hát ő rá is gondolsz, de most más miatt.
1: De most várjatok.
3: Az a Return to Innocence.
1: Az a Return to Innocence. Ne. Az Enigma. Mondom én.
3: Van ilyen gyors verziója is.
2: És arra tudunk táncolni.
3: Mindenre tudunk táncolni, Feri, hát ne egy ilyen kis hitű.
2: Jó, de lassúzni, az meg nem eső.
1: Na itt van, figyelj, hallgass meg, ez volt az. Jól nem. Szól, nem?
2: A nagyon.
1: Jó, kifejezetten jók vagyunk. Ott van.
3: Csak de ne azt rakjátok be, mi lassú. Ne? Ez az.
1: Ennek volt egy remix változata. Igen, tehát igen. Aztán ezt megcsinálták nagyon sokan egyébként. Megcsinálták. Ja.
3: Igen, azt keresünk a remixet, amikor ilyen táncolós, nem ez az ilyen semmiben révedős.
1: Egyébként Fási Zsülikével, mert Fási Zsülike 101 millió forintot kapott egy Fási Zsülike dokumentumfilmre, úgyhogy ja. Úgyhogy Fási Zsülike azért csak óvatosan, mert nem sokára a dokumentumfilm készült Zsülike és a Fási család életéről.
2: És még lehet jó. Nem láttuk, még lehet jó.
3: Engem elkaptak ezzel, csak elmondom nektek, hogy Fási Zsülike az az ember, akiről a Fókusz lehozta, hallott Claudia, hogy kétszer is becsapott a villám. De emlékszem, hogy ezt nem fogok soha
1: felvenni. Miután megkapta a 101 millió forintot.
3: Az a harmadik csapás volt. Igen. Szóval, hogy igen. Igen, szerintem összességében nagyon izgalmas dokumentumfilmre, ez egy koldokumentum lesz.
1: Miről forgat Fási Zsülik a több részes dokumentumfilmet? Mondjátok meg nekem. Fási
2: hát akkor én elmondom, két villámcsapásról.
1: A villámcsapásról? Miről forgat?
3: Azzal kezdődik, hogy én az egésznek a stílusára úgy számítok, mint a TLC-n vannak azok, amikor tudod, hogy lekövetik így embereknek a sorsát. Volt több ilyen verzió, volt a Tini Mamik, meg egy csomó minden, és egy kicsit ilyen, hogy ilyen point of view, tehát, hogy mennek vele reggel álmosan kikel az ágyából, kimegy, akkor keveri neki a kakaót, ugye az Ádám, és a többi, és a többi. Megnézik együtt az RTV részletest, hogy mi lesz ma a tévében. Inkább menjünk el, Puszta Szabolcsra lépjünk fel, ott egy kis backstage videó, és kész vagyunk. Igen, nagyon várom.
2: Egy 101-ből kijön.
1: Az Árpának igaza van, lehet, hogy brutálisan jó lesz. Tehát, hogy addig azért ezt ne bántsuk, amíg ugye nem tudjuk, hogy mire költi a Nemzeti Kulturális Alapból kiosztott 100 milliót.
2: Várjuk meg, hát ha jó lesz.
1: De miért Mága Zoltán fotósa 500 millió? Hát most azért itt volt.
3: Hát neki ez ilyen fájdalomdíj volt szerintem. Amin az ember keresztül ment. Amit annak le kellett fotóznia.
1: Gyorsan megkapta az 500 milliót.
3: Kíváncsi lennék amúgy, hogy lesz ilyen kiállítás Mága Zoltánból, tudod, a fotózás után. Tudod, ilyen nagyon bűvészi képek, hogy húzza.
2: Hegedűvel. Most megint hegedűvel.
3: Hegedűvel balról. Hegedűvel jobbról.
1: Jó, gyerekek. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
4: Halló, sziasztok.
1: Hello, hogy hívnak? Ciao.
4: Sziasztok, Sári vagyok.
1: Éppen. Hello, Sári. Honnan hívtál minket, Sári?
4: Munkába tartok. Tessék?
1: Munkába tartasz, amit dolgozol.
4: Igen, igen, én cukrász vagyok. Úgyhogy
2: most jól
4: félreálltam, hogy gyorsan tudjak veletek beszélni, és szerencsén a sikerült.
1: Azért ez így. Bizizgi. Cukrász vagy? Mit csinálsz ma? Mit kell elkészíteni?
4: Igen. Hát mindenképpen készülöm a levendulás krémes, ugye a levendulaföld hazájában.
3: Ez nagyon érti hangzik. Ez egy medvehagyma díjas édeség. Tehát ez ki akar olyan süteményt tenni, aminek nagymamának a szekrényének
2: elég
3: az íze
2: van.
1: Igen, nagyon megy a levendula és
4: hát, jó, azért megvan ennek a jellegzetessége, nem szappan ízre kell gondolni azért.
1: Kicsit az, kicsit illóolaj, hát, minden egy kicsit illóolaj.
4: Lehet azt úgy csinálni, hogy ne érződjön úgy ki.
1: Igen?
4: Igen, igen. Tegyetek el hozzánk, kóstoljátok meg.
1: Merre vagy?
2: Tihanyban.
1: Ott nincs más nagyon, ott ez az egyetlen lehetőséged van. Vagy levendulával foglalkozol.
4: Hát azért annyira nem, úgyhogy.
2: Na minden levendulás, az összes termék, levendulás, fagyitok is van, fogadjunk.
4: Van persze ilyen citrusos levendula fagyi, de ezen kívül süteményben csak a levendulás krémes.
1: Levendulás krémes.
4: Azon kívül nagyon sok francia jellegű süteményünk, modern pitink, úgyhogy minden, ami szemszájnak ingere. Úgyhogy
1: nagyon jó.
4: Igyekszünk.
1: Jól van, és van levendulás, medvehagymás levesetek is egyébként? Tehát a kettőt nem lehet, a kettőt próbált azt valaki?
4: Ja,
2: azért nem próbálták, mert szar.
1: Szar együtt a kettőt?
2: Az iránézésre.
4: Nem próbáltuk ki.
3: Jó, akkor mondok a következőt.
4: De ti próbáltátok?
3: Van-e mazsolás, levendulás, puffancsotok?
4: Nincsen.
3: Akkor átküldöm Ferit.
4: Mindenképpen. Hát ő az, ennek a mestere.
1: Tihanya levendula és a tűzi víztározó hazája. Hát tényleg, ott vágták ki a fél erdőt, úgyhogy mindenki tűzi víztározót épített, amit medencének álcázott. Szenzációs. Na jó, van, kivel játszanál, akkor kit választottál?
4: Ferivel, akkor már Ferivel.
1: Persze, ilyen gasztrodolgok, meg levendula, meg cukráskodás, ez legyen a... Legyen a Feri akkor jó, Sára, figyeljél, indulunk okay, akkor.
4: Rendben.
1: Mehetünk, kész vagy?
4: Mehetünk.
1: 3-2-1, tessék.
2: Rohadt macerás a cukrászat.
4: Szia, Feri.
2: Szia.
4: Szoktál
2: űzni? A kérdezel?
4: Igen.
1: Jó, van, meg is vagyunk. Ennyi volt, jó van, Sára.
2: Egyszerre kérdeztünk. Mondom, megkérdezem, hogy kérdezel-e.
1: Szép volt, Sára. Beilletenem, de hogy mindegy.
4: Ez gyönyörű volt, életem belőtt, hogy játszottam én így.
1: Jó.
4: Beittem, de jó.
1: Hosszú felvezetés után egy nagyon rövid játékot tudtál letenni az asztalra nekünk.
4: Igen, hát, igen.
3: De én egyetlen egy dolgot hibáztatnék, az pedig a levendula. Tehát ez a levendula miatt volt, tönkretett a központi idegrendszeredet.
4: Úgy van, lehet, hogy már, igen, magas volt a
1: Ami jó volt, egyszer kaptunk levendulás dzsint, az finom volt.
3: Figyelj, neked mindegy lesz, hogy csak dzsin legyen.
1: Ez is igaz.
3: Ha medve tapas lett volna, azt mondjuk
1: volna. Ez is igaz. Az, akkor még abban a korszakomban volt, mikor mindennyi volt, csak alkohol legyen. De ja, levendulás dzsin, és azt hiszem pont egy ilyen híres tihanyi cukrászdában kaptuk Ajcsiba, egy ilyen reggeli után, és az nagyon finom volt, az tényleg ízlett. Azt igen, ők csinálják.
4: Igen, van a repertoáron, így van.
1: Igen, ez egy ilyen saját manufaktúra, az nagyon klassz volt.
4: Igen, igen.
1: Jól van, Sára, figyelj, azért van egy nyereményed, ezt megmutatjuk, egész héten van ez.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége, félpanzióval, a négy csillagos Hotel Vella Marinban.
2: Mi van?
1: Na,
4: hát ez... Azt a mindenit!
1: Hoppácska!
4: Hát hogy?
1: Holnap itt tele leszünk jelentkezésre, gyerekek. Dőlni fognak az SMS-ek, hogy én akarok játszani.
2: Mennyire menő? Mi ez Hotel Vella?
4: Hát nagyon menő.
1: Az egy wellness hétvége. Na, mit szólsz hozzá? Van kivel menni?
4: Van, hát.
1: Nagyon jó. Hát akkor érezzétek jól magatokat, küldjük.
4: Jó, hát nagyon szépen, köszönöm.
2: Messzire se kell mennetek, csak a másik oldal.
1: Déli oldal? Déli oldalon van?
4: Igen. Akkor csak át kell kompozni.
1: Átmentek. Köszi a játékot, ciao.
4: Jó, én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok!
2: Puszi, hello!
1: Hello, hello, hello. Ja, ez a Márdi a másik oldal.
2: Igen, de tök menő, négy csillag, öcsém, spa and wellness.
3: Igen, neve még egyszer, mi hotel?
2: Vella Marin
1: támogat bennünket, olyan itt holnap aztán, akkor itt nagy őrület lesz a játék kapcsán, akkor itt mindenki majd játszani
3: igen,
1: akar.
3: Igen, most az embereket kettőfajta terror sújtja. Aki el akar repülni, az ugye attól kell félni, hogy haza tud-e jönni. Aki pedig a Balatonra megy, hogy szintén haza tud-e jönni. Mert azért az M7-es meg az M1-es feladja a leckét így hétvégente. Nem tudom, látjátok-e, hogy mi zajlik.
2: Figyelj,
3: én azért gondolkodtam rajta, hogy
1: az M1 csak végszükség esetén, tényleg. Tehát az felfoghatatlan, vissza nagyon besűrűsödik az egy sáv miatt, de oda ki lefele is az M1-esen az első 60 kilométer, az combi. Tehát ott nagyon gyorsan nem is. Mi történik a reggeliben, hogy a Szúlya és a Jakubcsek mögött Darth Vader és egy birodalmi katona áldogál? Ott,
3: ha nézed őket, bátorítod őket erre a viselkedésre.
1: Ott is elszabadult a pokol, úgy látom, hogy egy Darth Vader és egy birodalmi...
3: De az új díszlet olyan, mint valakinek a nappaliába látnánk be, és ez olyan, hogy sötét lenne.
1: De ha megnézitek, hogy a 70-es években láttuk először a rohamosztagosokat, és ránézel a fehér rohamosztagosra, hogy az még mindig mennyire nagyon-nagyon jó. Gyerekek, eltelt 50 év.
2: És nem tudtak
1: nagyjából
2: jobbat csinálni.
1: 77-76, nem is tudom, 81, nem tudom, mikor mutatták be a negyedik részt, ugye a Csillagok háborúját, a New Hope-ot. De nézd meg ezt a Darth Vader jelmezt, nézd meg ezt a birodalmi lépegetőt, hogy figyelj!
3: Hát te még... tudnál csókolózni Darth Vaderre?
1: Nagyon sokáig.
2: Napokig.
1: Nem mondd, hogy nem akarnál egy birodalmi, egy rohamosztagos szettet, ez a fehér, fekete,
2: így,
1: hogy ezek
2: hogy
1: mennyire...
2: Így, hogy a tökvédő pont a szújó feje mellett van így egész jó.
1: Mennyire ki van találva, profi. Gyerekek?
3: Én nagyon furcsán néznék ki benne, azt érzem, hogy szerintem a lágy részeken kibudjanna az, aminek ki kell budjanni, és a többi próbálom magamon tartani.
1: Nem feltétlen neked való jelmez ez,
3: igen, azt akartam mondani, hogy nem tudok menni ezzel.
1: Igen, viszont a fénykard az kicsit gyatra. Na jó, azt adom, hogy a Darth Vader fénykardja az kicsit gyatra. Fú, de nagyon jó.
3: Na figyelj, közben pedig kapom itt izéket, az ihleteket, és hogy ami még nagyon durva esőtán zene, az Everybody Dance Now.
1: Everybody Dance Now.
3: Everybody Dance Now.
1: Az is jó, mint esőtán.
3: Ugye?
1: Eljáratjuk velük. Azt mondják közben, megvan a megoldás, hogy ma van a Star Wars nap. Május
2: 4-e, May the Force
1: be with you. Ugye az erő legyen veled, ez a klasszikus mondat, hogy ezt akkor május 4-én mutatták be, vagy akkor született Luke Skywalker, vagy ez George Lucas születése, mit történik?
2: Nemzetközi Star Wars nap minden év május 4-e.
1: Ja, mert hogy May the Force. Aha, hogy van benne egy ilyen kis... Aha,
3: ez az évezred szóvicce.
1: Egy évezred szójáték a szóvicce, egy May the igen. Force, és akkor így, hogy aha, tehát, hogy akkor a május 4 így lett a nemzetközi Star Wars nap. Aha, 0504, May the Force.
2: Uh-huh.
1: Jó, tudok rajta nevetni, ha nagyon akarok.
2: De majd később. Reggel korán van még.
1: Jó, de a sorozatot nagyon kedveljük, tehát, hogy azért ebből nem engedünk. Úgyhogy ez nagyon jó. Zsulcike, menni kell? Menni kell. 4 perc, pontosan 7 óra. Ébredezzetek, drága hallgatók, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, hogy mi a helyzet. Jó, mi pedig akkor itt vagyunk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 óra.
0: Akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
6: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
6: Inkább a motorodat.

a Rádió egy Roadshow Balázsékkal. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokon

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: rovatával.
1: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
2: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
3: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
12: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
14: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
15: 0670 50 48 755.
14: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
13: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
16: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
17: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók, készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
18: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
19: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Winobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-ig a lánykérés@winobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek winobits.hu.
20: Mega majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról, a közkedved, Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
4: Reklámot hallottak.
21: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Bíradásra várják az önkénteseket, folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bíradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Bérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötő teremben. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai Sopronban. Ma 17 órától a Lenkei utcai rendelőintézetben várják a téma iránt érdeklődőket. Az előadásokon kívül már egy megújult webes felület is segíti az érintetteket, mondta a rádiónknak Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója.
23: Létezik már egy jó ideje a ponthoz kapcsolódóan, illetve a korábbi demencia információs órákhoz kapcsolódóan egy Facebook oldal, és ennek a reorganizációja megtörtént, úgyhogy ettől a héttől kezdve már egy olyan üzemmódba kapcsolunk, ami egyfajta tájékoztató, felvilágosító jellegű munkát fog jelenteni a közösségi térben. Egyrészt saját tájékoztató posztokkal, másrészt a legnagyobb, a leghitelesebb demenciához kapcsolódó, illetve időskorhoz kapcsolódó honlapokról, közösségi média oldalakról fogunk átvenni információkat, és ezt itt a regionális közönség számára megosztani fogjuk. Ezzel is támogatjuk mind a laikusok, mind az érdeklődő szakemberekhez kapcsolódó felvilágosító munkát.
22: Győrmoson Sopron vármegyéből összesen 16, Sopronból 3 középiskolában vettek részt diákok a Bosch csoport és a Mobilis Interaktív Élmény Központ program sorozatán. A 2025-26-os tanévben a program sorozat célja az volt, hogy a jövő tudományos innovációit valós problémákon keresztül hozza kézzelfogható közelségbe a középiskolások számára. A foglalkozások során a diákok sok más mellett elsajátíthatták a robot építés és programozás alapjait, saját tervezésű robotporszívót is építettek.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
22: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
4: Rádió 1!
21: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1!

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázkó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce jó reggelt. Baleseten az M3-as autópályán Budapest felé, a 48-as kilométernél a Galga pihenője előtt, ezt Gergő küldte nekünk. Köszönjük szépen, megkaptam csütörtökön a naphallgatói ajándékcsomagot, köszönöm. Örülök, hogy beszéltem Annával, nagyon szeretem hangját, örülnék, ha minél többet hallanánk reggelente, jók a meglátása. És volt, hogy gyerekek, mi van ma? Olyanok vagyunk mi is, meg a hallgatók is, mint akik átmentek a macskafogón. Van azon a nagy egéren, ami megzabálja a macskákat, vagy nem tudom mi ez.
2: Macska kijönnek, volt, nagy macska.
1: Nagy macska, kijönünk a végén, és mindenki labdázik, mindenki virágokat szagolgat. Tényleg, mi van? Mi
3: szerintem ez az általános... Ez elterelés.
1: Általános a jó kedvés, szeretet megnyilvánulás felénk is, mindenki felé. Mi történik itt?
3: Nem lehet, hogy az emberek így elkezdtek így megnyugodni, mert itt a jó idő.
1: Hát és, igen, és elmúlt a pszichó, de hogy közben igen, lehet, igen, hogy ez van, én nem tudom. Itt láttam egy tök jó ilyen kis szösszenetet, ami ilyen kis színes, hogy van a Szentendrei úton valahol egy ilyen nagyon nagy társasház, és oda 8 plakát volt kirakva, ezt láttátok?
2: Hát ez legendás volt, ez a 8-as.
1: 8-as volt a plakát,
2: csak
1: így van.
2: A háború gyűjt belőle, 8, és akkor abból aztán, ahogy véget ért a

0: Megszakították az egészet, és azt írják, hogy lehet szép is.
1: És nem hirdetnek semmit.
0: És nem hirdetnek igazából semmit, magukat, de az ügynökséget hirdetik. Uh-huh. Tehát, hogy a saját promójuk ez az egész. De hogy ez egy nagyon nagy ház, nagyon nagy tűzfala, ahol 8 óriás plakát volt egymás alatt, 4-4, és szenzációs, beborították az egészet virággal, és odaírták, mit tudom, hogy IK Outdoor reklámügynökség, de nem is ez a lényeg, hanem hogy azt kommunikálják, hogy lehet szép is. És virág van az összes óriás plakáton. Figyelj, gyönyörűen néz ki.
1: Igen, más. Oda tették ugye a telexikben a régieket is, hogy lássuk,
0: egészen hogy, hát durva. Egészen durva, hogy milyen arculatváltozáson megy keresztül, hogy ez mekkora fellélegzés az irigyem. És most teljesen mindegy, nyilván itt leginkább azért ezek Fidesz plakátok voltak, de hogy Dobrev Klárából sincsen több, hogy senkiből nincsen több. És ott van 8 óriás plakát, és az van, hogy lehet szép is, és virágmintás. Ez milyen szép ötlet, milyen kedves, nézd meg, milyen gyönyörűen néz.
2: Mennyire jól esik, nem?
0: És mennyire jól esik, igen, így az őrjöngő háború, meg pszichó után, azt látod, hogy virágban vannak az óriás plakátok, az a virágos óriás plakátok vannak, gyönyörű.
2: A gyerekekre is, és az idősekre is. Tehát nyilván ránk is, csak ugye azért nem pont milyen leziliesebb
0: korosztály vagyunk. Igen.
2: De attól függetlenül, na, Nyíregyházán ez egy ilyen nagyon gyakori beszédtéma volt, hogy anyukának több idős barátnője is rendesen ilyen bestresszelt ettől. Tehát, hogy ugye
1: nekik hát még volt. Hát ott közel vagytok, ugye.
2: Igen, ez is, hogy közel is vagyunk, meg az, hogy azért nekik még más emlékeik vannak a háborús időkről, tehát, hogy nekik azért ez rárimelt azokra a traumákra, amit ugye próbáltak feldolgozni az évtizedek alatt, és nagyon, tehát igazán megviselte őket.
0: Gyönyörű, hát tényleg nagyon ötlet, úgyhogy gratulálunk az ügynökségnek. Oké, hogy magukat hirdetik, de tökre belefér, miért de hirdetnék, kifizették, de hogy rendben van. Ez nagyon szép, meg szép az üzenete, szép az egész, hogy ez a lehet szép is, azért ez így nagyon... Nagyon sokat mond, igen. Hallom, hogy nagyon pozitív itt a hangulat, be lehet ám kapni, csak hogy a másik csapatot erősítsem.
1: Na, mindig valakire tudunk számítani.
0: Igen, be lehet ám egy kicsit azért kapni, jó, hogy legyen azért itt másik csapat is. Nézzünk rá a Tongsuraptánál, többen kérdezik, hogy milyen nap van. Úgy látszik, ma sokan forduló nap előtt állnak, vagy nem is tudom. Hányadika van ma, gyerekek? Mit írunk? Majd hogy kell ezt nézni?
1: 4.
0: Negyedike van ma, a startnap. Startnap.
2: Hoppá.
0: Startnap.
1: Az jó.
2: Az jó. Szeretem az a jó. Startupot.
0: A startupot szeretjük? Az jó?
2: Szerintem a startup jó szokott lenni általában. Attól függ, hogy mit kezdünk el.
0: Attól függ, hogy mit csinálunk vele, igen. Kezdjen a plakátok helyére óvodások tavaszi rajzait rakták ki, ugye ez, amit mondunk. Az is nagyon klasszul,
2: igen,
0: néz ki.
2: Valaki az is nagyon rosszul néz ki. Azt nem tudom, hogy kinek a műve volt, de az is nagyon tetszett, hogy egy fehér plakát, és csak annyira közepén, hogy tiszta lappal.
1: És a kis plakátokat, amiket ugye az ilyen lámpaoszlopokra raktak föl, nagyon jó hasznosításokat küldtek a hallgatók. Van például bogrács széltakaró belőle. Látod? Hmm. Milyen szép.
2: És akkor
1: Klárát néha megkapja a láng, meg a füst.
2: Nálunk a gyerekek játszottak vele egy Pokémon kártyát. Összegyűjtötték a Ferenc téren.
1: Nagy.
2: Igen, és akkor azt cserélgették egymást. Ebből kérek, ebben van, ezt ide rá se nézek.
0: Tényleg jó. Egyébként jól néz ki. Jól van, gyerekek, na akkor egy hétfőt így elkezdjük, és ma játékunk is van, úgyhogy majd Zsülci, nyomtasd már ki, léci. Takarítós játék? Takarítós játékot játszunk. Bizony. Telefonálnak majd a hallgatóink, most még előre mi is most tanuljuk a játékot. Egy hallgató kerül adásba, bejátszunk majd egy hanganyagot, és minden hanganyag tartalmaz egy hangot, és a hallgatóknak az lesz a feladata, hogy kitalálják, hogy mivel koszoltuk össze a padlót.
1: Így van.
0: És milyen módon tüntetjük el a koszt.
1: Így van.
0: Aha.
1: Nagyon jó, nagyon jó, látod.
0: Mert nem emlékszem én erre.
1: Pedig ott voltál.
0: Ott voltam az értekezeten?
1: Ott voltál, igen, bólintottál, de ez az a bólintás, amikor elalszol.
0: Ja, igen, rendben van, Balázs, leesett a fejem,
1: Oké, köszönjük!
0: Oké, mi a nyeremény?
1: A nyeremény, az viszont gyerekek nagyon dögös.
0: Hoppácska! Egy olyan porszívó, ami felmos és porszívóz egyszerre. Azért az...
2: Meg se érdemlitek.
0: Hogy mondod?
2: Meg se érdemlitek.
0: Mi van a szádban?
2: Tapsolj,
0: és mondd ki egyszer,
2: megsérdemlitek.
0: Egyébként tényleg. Jó, tehát mi majd hangeffekteket adunk be, és minden nap egy porszívót lehet nyerni, és ez a porszívó ráadásul ez felmos.
1: Felmos, oh, kitakarítja pácska saját magát, magától megy, nem neked kell tologatni, hanem így mennek a kerekei, nagyon menő.
2: Magától megy.
1: Igen, húzza magát, tehát nem az van, hogy szegény házi asszony, vagy házi férfi, nek rángatni
2: Reumásra
1: kell.
2: Reumásra rodeózza magát a
1: porszívóval? Nem, hanem csak irányítgatnod kell, mert a kerekei mozognak, és húzza magát.
2: Ez
1: és fölmos, utána kitakarítja saját magát, így csinál, és akkor az csak kiöntöd, és kész.
0: Wow, tök jó. Na, ezt lehet akkor menjenni. De ez

0: Nem a D betűs. Tehát ez nem a, ez fontos, hogy nem a D betűs.
1: Nem, ez nem a T betűs.
0: Ez a T betűs, és hallani fogjátok a rekláma. Jó, de még egyre nem kell jelentkezni, tehát nyugi van, gyerekek, nyugi van. Na, a idős bácsi, aki lövöldözött, meg van, hát beszéljünk róla egy fél maratot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma, arra repült egy madár.
1: Itt a kávéját,
0: az öreg kis nyugdíjas bácsi, és arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott neki járt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
1: Ha meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
0: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
1: Úgy van. Hova szart?
0: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
2: Felbosszantotta magát?
0: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
1: Ugye? Fölháborító.
0: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyesedéket.
2: Hogy sorosbérem.
0: Igen, meggyanúsítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
1: Benne vannak még a régi emlékek.
0: Így van, azért a donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
2: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
0: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba sem.
2: Látni mögé. Akarom a kommentjét, hogy Facebookra szokott írni, jó? Csak az ideg állapot miatt. Igen.
0: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
1: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
0: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban, második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
2: Szeretném képzelni?
0: Nem hiszem.
1: Jani bátyám, gratulálunk.
0: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
2: Nem, azt, délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök. Tudod,
0: igen, végre csönd van.
2: Ezsi, Józsika is alszik. Azt
0: minden ember.
2: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
0: És ezzel
1: csak... Jó, néni, lőnek!
0: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide-oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal fahoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. A letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
1: De kedvesek.
0: Elengedték.
1: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
1: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
2: Lehet, hogy szokott gyakorlatozni az előkertben.
0: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
2: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ilyen, egy ilyen légkiskával.
0: Igen, egy cigivel a szájában.
2: Igen.
0: János bácsi, mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
2: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
1: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablakon?
2: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
1: Álcázóháló.
2: Álcaháló.
1: És megcsillant a távcsőn a fény.
2: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy
1: nem tudom, az autóban.
2: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
0: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
2: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
0: Nézd, terep színű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
2: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
0: De nagyon durva, így megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
2: Nekem volt néppisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
1: nem is volt kérdés.
2: Náluk ez volt ilyen galambholokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét, és akkor
0: az igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény. Óriási élmény,
2: olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
0: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is van, aki nem értette hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsimat. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
2: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Maxba.
0: B. Lövöldözni kezdesz.
2: B. Szerzel magadnak egy légpuskát. És elkezd lövöldözni.
1: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
2: A galambra.
1: De a galamba fenn van a fán.
2: Akkor tegyél ponyvát a fára. Tessék.
0: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért Rambó volt. Bocsánat.
1: Várjál már!
2: Azok ott vadászfegyverek.
0: A lakásban több puskát is találtak. Távcsöve se volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
2: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
0: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy ülött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
2: Talás,
0: elhiszed.
1: Az ez kemény.
0: Azért ez nagyon kemény.
2: Rendőrség, haló, jó napot!
0: Tessék!
2: Jó napot, kérem, jöjjön ki!
0: Mit csináljunk?
2: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz?
0: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
1: Nincs is fegyverem,
0: és nem is élőttem arra a galambra.
2: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
0: Nem. Tudja, mit gondolod? Rokkadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
2: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az öné?
0: Igen, ez a célkereszt a kocsiját.
2: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
0: A felesége fejére rajzolt érte. Tényleg az öné.
2: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
0: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba játszott érten a feleségének egy álcahálóval jár? Ezt meg tudja magyarázni?
2: Miért van a postáldájáról, hogy stüszi vadász?
0: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
1: Készült tényleg.
2: Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megrakva konzervekkel?
0: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
2: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudnék kis fegyverekkel.
0: Lőnek vissza, igen.
2: Ez egy régi konfliktus.
0: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
2: De akkor miért ólommal?
0: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
1: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
0: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy-puffa, összetörik egy üveg, vagy neki van, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak. Nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem feltétlenül lejönnék rá, most ide belőne valaki.
2: De miért engedték haza másnap?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Tehát, hogy belőtték hát, gondolom, ablakát.
0: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rálőtték galambra.
1: Érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
2: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
0: Az öreg jól célzett, csak az a frágya gurulat okozta. Egyébként tényleg.
2: A szél elvitte.
0: Igen, felvitte.
2: A fickót nem lehet felhívni?
0: Elvileg megszólalt a Blicknek, lehet, hogy holnapra elő tudjuk keríteni. Az öreg nyilatkozott, tehát nagyon készséges, és állt az újságírók rendelkezésére. Ő elmondta, hogy igazából idegesítették ezek a nyambat kis lurkok innak ebben. Na jó, van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Vigyázzon mindenki Solymáron. Jó, itt vagyunk rögtön, mindjárt jövünk a hírek után. Magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
0: Reklámot hallottak.
11: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
13: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzo Motoros Torna Facebook oldalon.
14: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
15: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
16: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
15: Tabak, lottózó, pénzváltás, és már hajnalban nyitva.
16: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
15: És ha éjjel jut eszedbe,
16: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
15: Minden nap 0-24-ben.
16: Két tabak Sopronban.
15: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
17: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tarunk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
10: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, rugalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
18: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
19: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
20: Építkezők, felújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavar és szerszámszaküzletben minden megtalál, amire szüksége van. Elektromos profi és barkács kisgépek, Makita, Bosch és Enyhel termékek széles választékával várjuk üzletünkben. Konnektárakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
21: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
22: Reklámot hallottak.
23: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Ismét lesz médiaértés oktatótábor, majdnem 7000 békát mentettek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét nyári tábort szervez a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központ Sopronban. 11-14 éves gyerekeket várnak a szervezők a táborba. A hagyományokhoz híven a program célja, hogy a táborozók kreatívan és játékosan ismerkedjenek meg a média különböző területeivel, élményeket és hasznos tudást szerezzenek. Az idei tábor témája a sorozatok és a sorozatgyártás kulisszatitkai. 3 egyhetes turnusban június 22-től 26-ig, június 29-től július 3-ig és július 6 és 10 között hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig várják a gyerekeket a táborba, amely minden résztvevő számára ingyenes. Véradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötőteremben. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Közel 6800 békán segítettek a Fertőhanság Nemzeti Park önkéntesei. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezte mentési akcióját a Fertőhanság Nemzeti Park. A Soproni hegység egyik legjelentősebb kétéltű szaporodó helyén, a Fehér úti tónál. Az egy hónapos munka március végére fejeződött be, az azóta eltelt idő alatt pedig lehetőség nyílt összesíteni az adatokat. A több mint 25 főből álló állandó önkéntes békamentő csapat a védett fajok összesen 6770 példányát, köztük barna varangyokat, erdei békákat, gyepi békákat, szalamandrákat és gőtéket juttatott le a tóhoz biztonságban. Az idei év hatalmas előrelépése volt, hogy a szalamandra tóhoz vezető utak a tavaszi vonulás időszakában április közepéig le voltak zárva. Ezzel gyakorlatilag teljesen megszűnt az évek óta is folyamatosan fennálló kétéltű gázolások problémája.
25: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
24: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
25: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most!
28: Rádió 1!
27: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. M5 Budapest felé baleset miatt az Inácsi pihenőtől Kakucsringig áll a sor. Két baleset történt az M3-as autópályán Kerekharasz térségében, a 47 és a 49-es kőnél. A belső sávot foglalják a sérült járművek. 6 kilométer hosszú a torlódás, gyerekek. 6 kilométer hosszú. Nagyon szépen indul a hétfő. Igen. Pistike, miért lett golyóálló mellényed gyered az oviban? Kérdezi valaki. János bácsi az ott elvégzett egy mesterlövész tanfolyamot, úgyhogy vigyázzatok, kedves óvodások. Igen, itt írja valaki, hogy náluk a faluba is kivonultak egy idős bácsihoz, mert hogy lövöldözött. Elkezdett lövöldözni ittasa, mert azt gondolta, hogy csalja a felesége. Kivonult a rendőrség, a kommandó lefoglalták a szomszédok ház teraszán, a tetőkön a helyüket, és várták egész éjjel a parancsot. Közben a bácsi bent volt, pálinkát ivott, és néha kilőtt az udvarra. A bácsi közben aludt bent, aztán bement a rendőrség, a házkutatás során fegyvert találtak nála, puskát, pisztolyt, jelentős mennyiségű lőszert. Bácsföldváron
1: történt a dolog. Na, ott a zajlik az élet, gyerekek.
0: Egy napig túsz dráma volt, a bácsi néha kilőtt egyet a kermés, mire de bementek a rendőrök, békésen aludt.
1: És a felesége hívta ki a teket, mert...
0: Igen, elkezdett lövöldözni, mert azt gondolta, hogy csalja a feleségét, kivonult a rendőrség, elfoglalta a kommandó a szomszédok házának a teraszát, a tetőt, és várták egész éjjel a parancsot, hogy bemenjen. Közben a bácsi ben volt, aki néha pálinkát ivott, és néha egyet-egyet kilőtt az erkére. Ezért nem mertek bemenni.
2: De be miért nem csinálnak filmet?
0: Zseniális. Másnap reggelig várták, hogy mi lesz, majd bementek, miközben a bácsi aludt
1: bent. Őrület,
0: micsoda túsztárgyalás. Őrület, nagyon szeretem az ilyen történeteket. Te meg leköltözöl falura, hogy nyugodt életed legyen, érted?
1: Elövődöznek.
0: És találkozol egy bácsival, aki belül a Solymári óvodába. Igen, erről beszélgettünk. Igen, ez az Üvegtigris 4. Egyébként az is lehetne. Igen, az Üvegtigris 4. Majd, de szerettem azt, milyen jó is volt. Na jól van, azt mondja, hogy még egy közlekedés, M5 Budapest felé Dabastól mindkét sáv, arra szól, köszönjük szépen. Egyébként a játékunk majd 9 óra után lesz, jó? Úgyhogy akkor már egy kicsit lazábba vagyunk, nem témázunk, úgyhogy 9 óra után lehet majd megnyerni ezt a kis csodaporszívót. Nagyon szép, megnéztük, nagyon csecse.
1: Fölmos, öcsém, fölsöpör, kitakarítja magát.
2: Ez egy feleség, ez nem egy porszívó. Ez egy feleség,
1: hát egy funkció.
2: Ez egy teljes értékű párkapcsolat ez a gép, ne arra ugyatok meg, de hát aki ennyit megtesz, az hát több mint sokan megtesznek, ugye?
0: Igen, tényleg jó, megnéztük, rendben van.
1: Nagyon jó. Van. Ha már ilyen technikai dolgokról beszélgetünk, segítsetek már, most belefutottam egy cikkbe, ahol azt vizionálják, azt vetítik előre, hogy micsoda technológiai fejlődés várható még. Tehát már egy csomó mindent tudunk, sőt, ugye többször járt itt nálunk, nem fog eszembe jutni a neve, de majd elmondjátok, aki ilyen különböző orvostechnikai eszközökkel foglalkozik.
0: Meskó.
1: A meskó, így van. Na, hogy most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
0: Segítsen.
1: Na, én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy csattottad? Na várjál.
2: Mit csinál egy okos
1: protézis? Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod, de hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifit első körben, tehát amerre járok.
1: Sugárzó.
2: Igen, akkor mindig mondom, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
0: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
1: nem,
0: vagy kar.
1: Nem, ez most kifejezetten fogprotézis.
0: Ez fogprotézis.
1: A lábprotézisot azt értem.
0: Ugye, azok, valami, ez tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fogprotézisben aha, mi lesz
2: de akkor
1: az
2: figyelj, okos? Lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz.
0: Igen, szkúter lesz sor. Igen, igen. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsodat. Teljesen más lesz most már a csábító.
0: Wi-Fi-n megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szádba, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
1: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek.
1: Jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? Nézi, hogy mit eszel,
0: igen?
1: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
0: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne megrezd károsz.
2: Nem, vagy berakod a diót a szállba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
0: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen interneten összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
0: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, igen? És akkor tudod...
1: Kifaragja.
2: Igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Hát az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pontosan.
0: És benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha. Vagy bármit.
0: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal.
1: De hogy...
0: Jelzi, hogy nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne jöjjön ki a szag.
0: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
2: bár
0: szájszag.
2: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De nézd rám.
2: Állj is. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este ők
0: na,
1: ugye
0: akkor ki... azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
0: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyberi odába? Nem, megint szájzárat a protézistől letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
0: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
0: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
0: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa valahol Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
0: hogy papa
2: fogsor.
0: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, olyan élesre, így izé.
0: És harapó funkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És kiszúrod a szemét.
0: Erős orálnál pedig vibrálásra vár.
1: Plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
0: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
0: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen. mint a fogsor, de mindegy.
0: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
0: Igen, de ez zseniális.
1: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
0: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el szomszédasszony azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
0: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
2: jó.
0: harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor mint nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
0: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régittél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntött a vizet.
0: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva hát, marad.
1: Kiszáradsz.
0: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Fi, egyre jobban adom ezt a fogsort. Zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
0: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod
2: állítani.
0: Attól függ,
2: milyen környéken sétálsz.
0: Igen. Meghatod, hogy milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az igyék, hogy sok pénzed van.
0: Igen,
2: ott
0: kikapják a szádból.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első...
0: Tökéletes, tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a
2: vagy
0: formában nagyon jó.
2: Az erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
0: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este
1: nem
2: hat tudsz után.
0: Este hat után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
0: Beszélni tudsz, de nem tudsz tenni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
0: Igen.
2: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
0: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
0: Ú, de jó, tökéletes. Igen. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségben, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
0: És reklámokat játszott le?
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
0: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sejrossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
0: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek, és igen? A szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
0: Hogy még köszönni se tudjanak egymásra.
1: Nem tudjanak beszélni.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négytől kus.
0: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Horkolás gátló funkció.
0: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
0: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
0: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
0: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekövsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom mennyi a bír alkoholszinten.
2: Ugye magán amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalról szívja.
2: Igen.
0: Tökéletes. Lefordítsa a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: De az nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az...
1: Na jó, de hát van benne egy kis hangszóró, tudod? És
2: hogyha beletállít egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
0: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álom, írja Barnabás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. És az hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
0: És csak behozod köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzum, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
0: Júj!
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak komám, hát mi van már veled?
1: Jó. A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
0: Ne szólhozom. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja.
1: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
0: Azonnal elkezd vacogni. Gyerekek, ez az orvostudomány jövőre. Hát itt vagyunk. Szóljunk a meskónak, hogy kitaláltuk a fogsor. Meg mennyi ötletet.
2: Gyorsan le kell védetni amúgy. Még mielőtt ugye elkezdik ezt.
0: De igen. Na jól van. Oké.
2: Okay. Ez is lehet, hogy az egyik ráharapsz, és akkor egy gáz bocsát ki a lehelletet, tudod? Mint abban a régi... Melyik film volt, amiben volt ez a... Kis gonosz, tudod? A kicsién.
0: A Minimi. Mike Myers. Minimi. Fú, nem tudom, mi volt ez.
2: Dolgok, és akkor ráharap, és... és akkor elgázosítod a környezetedet.
0: De valószínűleg ez lesz, gyerekek, 5-10 év múlva ilyen kütyük lesznek rajtunk. Bennünk, magunkon, nem? Ezt fogjuk mérni, hordani, tehát hogy ez valami ilyen jövő elé nézünk. Menni kell, Zsulcike, ennyi reklámunk van? Jövünk mindjárt, jó, átbeszéljük a rócsót is, gyerekek, hogy mi várható jövő héten, és játszani is fogunk ma, egy egyhetes játékunk indul, egy gyönyörű porszívóért, úgyhogy háziasszonyok, figyelem, 9 óra után ezt meg tudjátok nyerni.
1: Nem is porszívó ez.
0: Ez minden.
1: Ez, azt hiszem, ez ilyen minden. Úgy hívják ez, hogy felmosó.
0: Felmosó porszívó. Nagyon komoly kis tudsz, igen, megnéztük. Jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: segíteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
10: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
11: Mit olvassunk ma?
12: A láthatatlan kincset.
13: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
14: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
15: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
16: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
17: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
16: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
17: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
16: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
18: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
20: Túl sok volt a stressz, egy Wellis jacuzzi, és minden megváltozik. A jacuzzi élmény ma már nem elérhetetlen otthonában, Korallsopron, amivel a stressz véget ér, és kezdődhet a pihenés. Látogasson el bemutató termünkbe, Korall fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.korallsopron.hu.
21: Az egészség nem tűr kompromisszumot. Válassza a régió legnagyobb és legmodernebb CT és MR diagnosztikai centrumát, a New Medical Center. Csúcs technológia és gyors gyors leletezés. Most minden MR vizsgálat mellé egy ingyenes laborcsomagot biztosítunk. Válassza a minőséget, válassza a New Medical Center. www.newmed.hu.
0: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
3: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
22: Zavarja a szomszéd? Intim közegre vágyik? Építkezik? A kerítéstelepítést bízza a Bomára! Minőségi 2D és 3D utcafronti kerítések, kapuk, kiegészítők, verhetetlen áron, azonnal, raktárról és a szállítással sem kell bajlódnia.
23: Boma kerítés megoldások Sopron, Sonfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
24: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
25: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
26: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
27: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online gag.jegy.hu.
28: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
29: Reklámot hallottak.
30: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Továbbra is népszerű úti cél Sopron, a jó időben egyre többen pattannak kerékpárra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is népszerű úti cél Sopron. A szállásadók májusban már növekvő érdeklődéssel számolnak a városban és térségében. Pető Bálintot, a Somproni Hotel Platinus igazgatóját kérdeztük.
32: Nagyon nagy különbség van a március és az április között, bár mindkettő tavaszi hónapnak számít. Utazási szokások szempontjából azért a március az inkább még a téli időszakhoz sorolható. Ugye idén a március 15-e vasárnapra esett, tehát az a kezdő, hosszú hétvégesen volt igazából kiemelt időszak, húsvét pedig már áprilisra esett. Ilyen szempontból a március az nem volt egy extra hónap, sőt az április az azért egészen más nagyságrendet jelent vendég számban. Eleve a húsvéti hétvége és a tavaszi szünet egy jó lendületet adott neki, aztán a hónap másik felébe pedig elkezdődtek a csoportos utazások, és ez a lendület fokozódik igazából májusra is.
31: A jó idő beköszöntével egyre többen pattannak kerékpárra, és sokan már elektromos rásegítésű biciklivel indulnak útba Sopron térségében is. Az e-bike-ok egyre modernebbek, több típus, mobiltelefonos alkalmazással is vezérelhető. Varnadi Pétert, a Bicó Bázis kerékpár szerviz tulajdonosát kérdeztük.
33: Kettő típus különböztetjük meg, a sebességszenzoros olcsóbb kategóriát különböztetjük meg, és a nyomatékszenzoros pici drágább kategóriát. A sebességszenzornak az a lényege, hogy ott végülis egy szenzor van az egész kerékpárban, ez nézi azt, hogy valaki ül-e egyáltalán a kerékpáron, elkezdi tekerni a kerékpárt, és rásegít a motor különböző erősségekkel. Igazából erre szoktam azt mondani, kicsit motorozós feeling, mert amikor kicsit lustul akarunk, akkor is tudunk vele szépen haladni. Majd a másik dolog a nyomatékszenzoros. Itt már nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nem sportolunk, tehát itt a nyomatékszenzoros mindig hagy egy pici sportértéket. Ugye itt azt nézi a kerékpár, hogy milyen nyomatéka nyomjuk magát a pedált, különböző csipek vannak benne, amik ugye lánc feszességet minden néznek, és ebből számolja ki a kerékpár azt, hogy mennyit segítse rá éppen a lovasának.
31: Béredásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötő teremben. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
31: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter, a körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
6: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Emlulás megyeri híd irányába, Csöbörnél. Baleset, hatóságok helyszínen, a torlódás. Tomi, köszönjük szépen, ennyi rohadt reklám, de tényleg kb. 10 perc volt. Nem volt 10 perc, sok a reklám, gyerekek, így van, azért nem is zenélünk, itt vagyunk, nyomjuk, de amíg van reklám, addig vagyunk mi is. Amíg vagyunk mi is, addig van reklám is. Az egyik nincs a másik nélkül, sajnos ezt el kell viselni, ezzel mi se tudunk mit csinálni. Itt a fél óránkénti hírekkel lehetne valamit már azért szerintem egy kicsit modernizálni, egy kicsit átszabni a médiatörvényt, egy kicsit valahogy ezt az egészet, az okostelefonok, az internet, az azonnali hírek világába benne tartani a rádiózást, míg egy fél óránként kötelező híreket mondani. Ez egy olyan 1973-as szabályozás, ami régen megdőlt, semmiféle létjogosultsága nincs, és bőven nem kellene már. Mert hogy ez a
7: szerintem ez vállalás, ahogy elnyered a frekvenciát,
6: akkor... De hogy kötelező vagy, bizonyos nagyságon belül, a hálózatban vagy, meg országos felé vagy, de maga a vállalás kiírása sem jó. Tehát az egészet át kéne szabni, ne vicc, félről minek? Hát nincs az a hír, amit nem olvasol el. Szóval,
8: a megszólások túl hosszúak.
6: Egyébként így van.
8: Nem lehet, hogy abban kéne lecsípnék keveset? Hogy nem lehetne csak egy ilyen 4-5 perc, egy nagyon intenzív beszélgetés, utána 70 perc rádió.
6: 70 perc reklám, 40 perc reklám és 3 perc műsor.
8: Igen, igen.
6: Ez a fél óránként kötelező hírek, ez mondom, ezeket az 65. Nagyjából
8: ott született ez. Ugyanazt a gázsit veszi fel, mint mi, ugye? Azt nem is beszél egyáltalán. Csak mondom.
6: Ebbe azért a mondatod első részében azért nem vagyok annyira biztos, látva, hogy
8: mit, igen, jó, lehet, hogy ilyen doboz kekszke dolgozik, de ettől függetlenül lehet, hogy így van, meg egy kis halmáért, de
6: ettől drága vagy.
8: Igen, de most csak próbáltam meg nagyon kedves maradni, és, de nem lehet, nem lehet kedves.
6: Hát itt nincs el kedvességnek. Na mindegy, hogy igazából azzal megy el sok idő, nem, hogy meghallgatott fél óránként ugyanazt. Na de mindegy, nem is ez a lényeg. Viszont mi készültünk, mert hogy eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, és 147,3 méter magasból bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb kihívás, mint maga az ugrás.
8: Én ezt nem bírom nézni.
6: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva,
8: ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
6: Ő a legjobbat.
8: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonságőr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
7: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
6: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
8: A nadrágát külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban tesz.
6: Mindez egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságért utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hát, hogy kezdesz el mászni?
7: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
8: Azt hitték, hogy futár.
7: Akkor,
8: futi,
7: igen.
8: Úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek, hogy néha volt futár, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
6: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
8: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
6: Igen. Szóval egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye ezt gondolom ilyen bázisugrós szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL Campusra, és ami szép Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági rendőrt, de leugrasz, és akkor menő vagy.
8: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
6: Hol jössz, Béla? Mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz szabá föl, megy három emeleten
8: keresztül. Megint egy unikumot, gyere ki az ablakból,
6: gyere ki! Gyere le onnan! Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja

0: Feri, te hogy csinálod?
1: Én ezt most csinálom egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor ki...
0: Hadd csak, Feri, összehajtom az erdődet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet. Megcsináltam az erdődeteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
1: Van az erdőd? Láttam valahol, várjál, láttam.
2: Nem, most már ugrunk.
1: Belecsomagoltam egy szendvicset, várjál, ben van.
0: Balázs, miért nyúltál az erdőmhöz? Összecserélt az erdőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját erdője van. Ez nem az én erdőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az erdődet, Feri, ne törődj vele, össze van hajtva.
2: Persze, ugorjunk.
0: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit hitni.
2: Szerintem nincs is nekik. Ez a 180 méterről.
0: Semmi.
2: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
0: Egy sanszod van.
1: Akkor megvajon.
0: Egy
1: sanszod van. Kinézze az a paliat azon a... Ez miért? Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Ne ugorj ki!
0: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonságőr, már csak is széttett kézzel így nézi. Hát Léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vagyunk Mátyás Máté, bázisugró. Hello Máté, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Normális vagy, Máté?
0: Nem ő volt. Keresztélem a kapaszom.
1: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
0: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
3: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
0: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
3: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
0: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik.
2: És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
3: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
0: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
3: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
0: Besétáltál a kampuszba?
3: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
0: de
3: nem letesztem meg.
0: De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
3: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
0: És simán feljutottam.
3: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
2: De amikor följutottál az erdővel, én még igen? Itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
3: Hát azért, mert...
1: Volt egy meeting, és
0: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
1: Nem, most küldött, Ancsus Weiberről küldött egy videót. Igen,
2: belülről mászott fel. Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
3: Hát az vagy 10-15
2: vagy
3: 10-15
2: méter, magas. De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
0: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
2: Hát onnan ott még mászni kell.
3: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikusabb.
0: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
3: ez
0: minek
3: nagyon
0: rajtatok?
3: Sokan kérdezik.
0: Nagyon sokan kérdezik.
3: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor

0: már ugye nagyon-nagyon sokat édesisak.
1: Hát mondjuk lehet, hogy nem
0: az ellen van, hogy lezuhan.
1: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
2: járni. De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
0: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
2: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
1: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
2: Begyűjtötték a rendőrök?
1: Igen, ezt írják.
2: Ilyenkor
0: hát mi ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
2: Azt mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
0: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying. Tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
3: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen sziklafalak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter. 35-40 méter.
2: Nincs nagyon idő kiítni az ernyőt, igen, 30 méteren
0: hát
2: nem hívik.
0: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
1: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Nagyon gyerek voltam. Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
1: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye a az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
2: Óvatosabban ugrálgatsz.
1: És ugye konzul lesz,
0: hogy elkölcsi bizonyítványt kell beküldeni.
2: Jó, hát ez most egy ugrás,
0: hát de
2: utána már lehet. Figyelj, mennyivel hát zuhansz?
0: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
2: Mennyivel zuhansz, amikor nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többel is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabadesés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljak, amíg lépegettem jóra. Tehát ilyen azért van, igen.
2: Akkor át rá visszafelé. Aha.
0: Igen.
1: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
2: Azért
0: ott
2: az elég menő.
0: Ott már ott van egy Igen. És amikor... van kedvetek, nézzétek majd meg.
1: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
2: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
2: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
1: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energia italgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
2: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Ebből minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
0: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent, nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebbe az a jó, hogyha benne vagy a sportba is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
2: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
1: Egy kérdés, hogy lehet-e
2: a precizitás. Igen, ez nekünk való.
1: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
2: Én nem engedlek.
0: Van, az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten, egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
1: Balázs, tudom, hogy a születésnapodra.
2: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
0: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy ilyen
1: tandembázis. Ez elég kérdés, hogy miért nem? Úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
0: Hát, azért mondtam Balázs, mert őt el tudjuk finni.
1: Hogy jó, hogy ezt mondtam, hogy ilyen zsiráf kérdődik.
3: Ja, viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
2: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erről, mert az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabades, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
0: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
2: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabades, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondott, hogy idő, állj, nem ugrom, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
1: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
2: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
1: Kicsit hamarabb fogunk megérkezni, mint gondoltad, de...
0: Azt tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sáccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
1: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
2: Igen.
1: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
2: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi. Csáu, köszönjük szépen Mátyás Máté bázisugrónak.
1: Csak a személyes kedvenc SMS-et hagyj írjon fel. Én ezt mondjuk tanítanám. Milyen jó lett volna a World Trade Centernél. Mindenkinek lett volna egy ejtőernyő az alsó fiókba, és akkor ugye kiugranának, és megtanítanák őket ugrani. Látod magad előtt ezt a az oktatást?
2: Smiley el nélkül küldte, ez komolyan beküldte.
1: Komolyan gondolta, hogy Kati a könyvelés, Kati gyere, gyere, most azt fogjuk gyakorolni, hogy kirúgrasz a 77-ről, gyere, gyere, gyere, azt mondja, ez most egy
4: sárgyű. Jó, így kell kidobni.
2: Jól látom, az ott az utasszállító? Akkor egy őket előkészíteni, jön egy utasszállító, be fog csapódni.
1: Kérve a pénzügyet vegye komolyan.
2: Hihetetlen. Jövünk mindjárt gyerekek, fél 90 pontosan. Megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak
5: számára nem ajánlott. Reklám. Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
8: One. Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
10: Elég. A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
13: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
15: Színész vagyok, nem bajnok.
16: Mi nem térdelünk le!
13: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
14: It's showtime.
13: Május 7-től a mozikban.
17: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
18: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
17: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
18: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
19: Reklámot hallottak.
20: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
20: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
21: Familypark.at.
22: Költözne? Hova? Lignova.
23: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
24: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Auto. Sopron. Pozsonyi út 5763.
25: Itt a tavasz. El ne szalazd. Öntözés technikai termékek, KPR rendszerek, mezőgazdasági csepegtetőcsövek, szórófejek, esővízgyűjtő tartályok, szivárgó csövek. És ahogy mondani szokás, Füzinél a megoldás. Füzi. Sopron. Sonfalvi út 10. www.fuzisopron.hu.
26: Tibikém!
27: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
28: Kert? Ez?
0: Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
1: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
0: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
1: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
0: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolt sör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
19: Reklámot hallottak.
26: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Bíradásra várják az önkénteseket, folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bíradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötő teremben. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai Sopronban. Ma 17 órától a Lenkei utcai rendelőintézetben várják a téma iránt érdeklődőket. Az előadásokon kívül már egy megújult webes felület is segíti az érintetteket, mondta a rádiónknak Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója.
28: Létezik már egy jó ideje a ponthoz kapcsolódóan, illetve a korábbi demencia információs órákhoz kapcsolódóan egy Facebook oldal, és ennek a reorganizációja megtörtént, úgyhogy ettől a héttől kezdve már egy olyan üzemmódba kapcsolunk, ami egyfajta tájékoztató, felvilágosító jellegű munkát fog jelenteni a közösségi térben. Egyrészt saját tájékoztató posztokkal, másrészt a legnagyobb, a leghitelesebb demenciához kapcsolódó, illetve időskorhoz kapcsolódó honlapokról, közösségi média oldalakról fogunk átvenni információkat, és ezt itt a regionális közönség számára megosztani fogjuk. Ezzel is támogatjuk mind a laikusok, mind az érdeklődő szakemberekhez kapcsolódó felvilágosító munkát.
27: Győrmoson Sopron vármegyéből összesen 16, Sopronból 3 középiskolában vettek részt diákok a BOS csoport és a Mobilis Interaktív Élmény Központ program sorozatán. A 2025-26-os tanévben a program sorozat célja az volt, hogy a jövő tudományos innovációit valós problémákon keresztül hozza kézzelfogható közelségbe a középiskolások számára. A foglalkozások során a diákok sok más mellett elsajátíthatták a robot építés és programozás alapjait, saját tervezésű robotporszívót is építettek.
29: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
27: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
29: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most! Rádió E! Folytatódik! folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermek.

0: legyen. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárás, mondjál valamit, Ferkó. Valamit.
1: Napos.
0: Napos. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Nagyon kell az eső, meg nagyon nagy a száj van, meg tényleg jó lenne esni, csak ne jövő héten. Ha már nem esett egész áprilisban, csak az egy tizede a szokásos mennyiségnek, sem májusban, akkor nem május második hetében legyen szakadó eső. Amikor kitelepülni megyünk, azt az egy hetet még bírja ki az időjárás.
3: De a Dunloptól szeretnék kérdezni a szponzorunktól, hogy mikor érdemes lecserélni a téli gumit?
1: Hagyjad most már mindjárt él.
0: Engedd el. Most már.
3: Jó.
0: Ne nyújj hozzá, most már várd meg a következő telet. Nehogy lecseréld. Én elmondom neked, simán kibírja a szezon.
1: 28 van, meg jobban tapad, érted? Könnyebben megállsz.
0: Kicsit jobban kopik.
1: Biztonságosabb, hidd el.
0: Engedd el. Aki nem cserélt májusba, az most már puha nem viszi végig októberig. Úgyhogy engedd el. Ráadásul hidegek a reggelek. Tehát, hogy még amikor
3: te jössz... Deresek itt, főleg Ferencvárosban.
0: Deresek, igen. Szóval jövő héten turné gyerekek, Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Ezek az állomásaink. Ide megyünk, Széchenyi tér, ugye hétfő, aztán Várkerület, Főtér, Szombathely, Városházatér, Dunaújváros és Kossuth tér, Debrecen. Az jó nagy motorozás lesz azért Debrecenből este haza. A sötétben, de nem baj, saját 8-kor még világos van egyébként, tehát hogy tök jó lesz.
1: Egészen 9-ig.
0: Egészen 9-ig, így van, úgyhogy jövünk gyerekek, és reméljük, hogy nem esik az eső, rengeteg ajándékot viszünk. Eszter is jön a győri helyszínen vagy.
3: Győr, Sopron, Dunaújváros.
0: Dunaújváros, akkor Szombathely, Debrecen, Juliskával találkozhattok, igen. Ő is jön, érkezik, úgyhogy teljes női válogatottal.
3: Szombathelyen, ott valami nagy programokat csinált magának, csak tudjatok róla.
0: Igen?
1: Igen? Aha, igen. Jó, remélem, nekünk nem szól.
0: Este 8-kor Szombathely, az Vegas strip. Az Vegas strip, úgyhogy az minimum New York Times Square. Szilveszterkor, úgyhogy nagyon nagy dolgokat lehet
1: csinálni. Ráadásul egy szerda este, mert még pénteken csak.
0: Hát szerda, Szombathely. Meg nem áll az élet. Hol voltunk, mikor nagyon berúgtunk? Ja, Nyíregyháza.
3: Ott is nagyon berúgtunk.
0: Mocskosul berúgtunk, és kiküttöttünk.
3: A rododendron az hol volt? Rododendron
0: az Kecskemét volt.
3: Kecskeméten, igen, az is óriási.
0: Rododendron volt Kecskemét.
3: Az a személyes kedvence volt, ahogy megpocsikoltad a kerthelyiséget.
0: Végigettünk 3 helyet. Feri tudott valami helyet, ahol beültünk. Onnan átmentünk még egy olaszba, ott ittunk valami ismerőssel. Egy üvegbort ott még bevertünk. Hát ott volt azért.
3: Igen,
0: volt azért
1: jó, most nincs ital, nem ihat.
3: Nem ihat, mert
1: másnap olyan vagy, mint a mosott szar.
0: Ez igaz, de nagyon keveset alkoholizálok mostanában, nem esik jól, úgyhogy annyit lehet, egy pohárbor vagy valami lehet. Utoljára veled volt egyébként, csak mondom, a motoros túrán, amikor mocskos módon
1: persze,
0: a Szilárddal.
1: Persze, ebbe is én rángattalak bele.
0: Szilárddal megalakultunk, és másnap úgy ültem a motorom, mint egy zombi.
3: Tehát, azt mondják, hogyha egy diannás cukrot leszopogasz, és kúpnak használod, az sokkal jobb, mint egy pohárbor.
1: Jó, gyerekek. Csak az élvezet értéke más.
0: Ne habozzatok, diannás cukrot hozni. Körbenyalogatjuk,
3: megkosztoljuk. Spárgás helyre az ő meghozza. És akkor...
0: Spárgás hely, hát számít, Szombathelyen Spárgás helyre megyünk, én remélem.
1: Sopronba.
0: Most ráadásul Sopronba, persze.
1: Lehet, hogy Szombathelyen is megyünk, de...
0: De Sopronba Erhárd urat meglátogatjuk.
3: Jó, én Győrbe spárgázok nektek.
0: Jó.
3: Jó?
0: Jó. Annyi, hogy nem tudsz belőle fölállni. Tehát, egyszer megcsinálod, de az nem kell fölállni belőle. Egyszer megcsinálod, és meg vagyunk. Igen.
3: Két motorral lesz, te majd hazahúztok.
0: Igen. Na gyerekek, egy érdekes kutatás, erről még itt van időnk beszélni a játék előtt, és mondjátok meg, hogy mit gondoltok erről. Kijött egy hír, miszerint Amerikában a nők 40 felett már gyakrabban terhesek és gyakrabban szülnek, mint a tinédzserek, vagyis gyakoribb a gyermekszületés 40 feletti nőknél, mint a 20-30 éves nőknél Amerikában, és ők vezetik a szülési statisztikát, ahelyett, hogy a 20-30-as nők vezették volna. 40 pluszban a nők elkezdtek gyermeket potyogtatni gyerekek jó? Egymás után.
3: Én, mint a TLC egyetlen rajongója
0: igen.
3: Ebből az egész brigádból.
0: Megvan a lábam. A élet 200 kiló felett.
3: Igen.
0: A fekély a legjobb barátom.
3: Hozzávette a fekélyemet.
0: Igen, élősködünk a testemben. Csak ilyenek vannak a TLC-t.
3: Imádom a TLC-t. Tehát semmi másra nem lenne szükség, csak egy TLC-re egy bunkerbe. És nem azt meg vagyok, hanem boldog vagyok.
0: Fé, egy óra TLC-n, és rájössz, hogy nem a te életed a legszarabb. Mindenki, aki nagyon rosszul érzünk, hát nézze meg egy óra TLC-t, jobban lesz.
3: 90 napos egyesség és a többi.
0: Megöl a lábam.
3: Igen. Ők hozták be ezt a műfajt, ez a tinédzser terhességekről, ugye, meg az MTV is futott egy ideig, ez a Teen Moms, emlékeztek a Teen Momsra?
0: Igen, a Teen Momsra, igen.
3: Az a véleményem, hogy a Teen Momsos valóság show volt az, ami a legdurvább tükröt mutatott a tinédzsereknek, és egy életre elvette a kedvüket a gyermekvállalástól.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy ők láttak mondjuk egy generáció fölnőtt egy bizonyos műsoron, és azt mondták, hogy nové, nekem ez nem kell. És nem szülök.
3: Nagyon-nagyon őszinte volt az egész műsor, azt mutatta be, főleg az érzelmi oldalát, mert ugye a fizikaival nem lehetett őket elrettenteni, tehát nálunk is ment az abortuszos, meg a minden egyik dolog. És nem ez volt a durva, az, amikor mutatták, hogy ezek a kis 16 éves fiúk az első pillanatban magára hagyják a lányokat a gyerekkel, és hogy azok hogyan élik meg, hogy milyen kirekesztetnek lenni, hogy megbélyegzik őket, hogy mennyire nehéz tanulni és gyereket nevelni, hogy milyen rosszul reagálnak a szülők, amikor ilyen hamar nagy szülők lesznek, és hogy ott mennyire ki a szolgáltató újra, tehát miért kiszabadulnál otthonról, ugye, tehát megkapnád végre ezt a szabadságot, amiért küzdesz 18 éven keresztül, azonnal visszaraknak a startvonalra, mert hogy otthon kell lenned, és anyagilag vagy kiszolgáltatva a szüleidnek, ha hagyják, hogy otthon maradj, és szerintem sokkal durvább hatása volt ennek, mint minden más.
0: És akkor ők ezt kiheverték, és akkor azt mondták, hogy 40 év fölött viszont igen.
1: Mert ez ugyanaz a generáció.
3: De figyelj, azt, ez még az én generációm tulajdonképpen is, hogy hát lassan.
1: Igen, de jön a 40, nem újabb baj, szülés.
3: Jön a 40, meg az 50, meg a 60, hanem az szerintem, hogy ezt ugye mindenki nézte valószínűleg, plusz ugye nagyon sokan ugye rájöttek, hogy nagyon rossz hitelbe szülni, úgyhogy elkezdtek ugye karriert építeni. És a másik, ami ehhez csatlakozik, hogy sokkal jobb az egészségi állapota az embereknek. Tehát az van, hogy nyilván nem mindenkinek, de hogy általánosabban az egészségtudatosság, az átvette a szerepet.
1: Mondjuk 20 évvel ezelőtt még 40 évesen veszélyesebb volt szülni, most meg már tök
3: normális. Hát nézd meg anyukádat, hogy nézett ki 45 évesen, és nézd meg, hogy most hogy néznek ki a nők 45 évesen.
1: Más,
3: tehát
1: persze.
3: Teljesen más. És szerintem amúgy ez egy ilyen, tehát egy általánosabban véve egy ilyen előre haladottságot mutat.
0: Tehát, hogy karriert építenek a nők, és inkább 40 felett szülnek, mert addigra van kész az egzisztencia. Addig...
1: Meg nem akarod elveszíteni most már, amit Eszter mond
0: szerintem. Tehát, fiatal akarsz maradni?
1: Igen, hogy ki akarod élvezni azt, hogy nem akarsz 18 évesen, meg 16 évesen szülni.
0: Na, de mondjuk azért lehet 25, lehet 32, lehet 36, hát, tehát hogy azért nem a 18 meg a 40 fölött, ott azért még van 20 év.
1: Oké, de tehát, csúszol hogy... mindig egyikből a másikba. Tehát azt mondtad, hogy 18 évesen nem szülök, jó, majd szülök 20. Ott vagy 25 évesen, akkor kezded építeni a karriert. Jó, megint nem szülök. 5 éve már építem a karriert. Hú, de jó, most már van egy kis pénzem, tudnék utazni. Nem szülök. És ezért nem, és hát ezért érsz el 40.
3: A párkapcsolatok is nagyon megváltoztak. Tehát azért nagyon kevesen köteleződnek el szerintem 20-as években, úgy, mint régen. Mert sokkal több a lehetőség, sokkal több az internet, kész. Sokkal több az utazás, a kaland, a külföldi munkaút, amit tudom én, micsoda.
0: De azért az nem megszokott, hogy 45-46 éves nők szüljenek most már többet, mint az első babát váró nők 40 pluszban több, mint a tinik, mint a terhes tinik. És itt nem 41-42, 46-47-48 éves nőkről van
1: és
0: szó.
1: És első gyereket vállalok?
0: Első. Tehát ez kifejezetten a fiatalok, tinédzserek, 20 éveseket hasonlítottak össze 40 évesekkel, és most idén, vagy az elmúlt években a 40 pluszos első babát váró nők száma megelőzte a terhes tinik számát. Tehát 45 évesek szülnek 25 évesek helyett, vagy 30 évesek helyett.
1: Hát vagy ez az a generáció, aki nem akart szülni, azt mondta, hogy nekem nem kell a gyerek, és elérkezett 45 éves korára, és azt mondta, hogy hú basszus, ha most nincs gyerek, akkor nem lesz.
3: Jó, de azt is lehet látni, hogy a legtöbb tini terhesség meg a fiatal, hogy gyermekvállás általában szegényebb országokban divat, vagy hát nem divat, hanem a trend, igen. Vagy tehát, hogy ott történik meg könnyebben. Nyilván azért, mert kevesebb lehetőség, könnyebb kapcsolódás, nem annyira felelős érintkezés. És
0: igen, na jó, de az egy tini terhesség 16-18, de azért igen. Itt van egy 25 éves nő, van egy 30 éves nő, van egy 35 éves nő, van egy 38 éves nő.
3: Minden jobb anyagi helyzetben van az ember, annál később vállal a gyereket. Ezt most ide leteszem ezt a mondatot. Nem biztos, hogy igaz, de szerintem van benne összefüggés, mert minél több lehetőséged van, annál többet élsz, annál individualistább vagy, ugye?
0: Tehát, hogy megélet karrier, munka, szerelem, igen. És aztán 45-45 évesre ez, hogy megvolt minden, megéltem, építettem egy egzisztenciát, karriert, szerelmes voltam, van pasi, most már jöhet, lenyugodtam annyira.
1: Vagy az is benne van, hogy és akkor én is teszek ide egy mondatot, hogy ők nem akartak gyereket. Azt mondták, hogy le tudom élni így az életemet.
0: Majd egyszer csak
1: és
0: fényt
1: egyszer
0: kapnak.
1: Csak, igen, 40 fölött azt mondta, hogy hú basszus, senkim nincs, van egy pasikvel együtt élek, de nem lesz, aki időskoromban rányítja az ajtót. Egy csomó ilyen kérdés szerintem felvetül.
3: Igen, de a preferenciák is megváltoztak. Szerintem ez a generáció, ez most már nem kifejezetten úgy családcentrikus, mint mondjuk a miénk volt. Tehát, hogy nálunk szerintem sokszor, tehát hogy az én generációnak ugye több tagú nagyobb családok voltak a divatosak, meg akkor az volt, hogy azért 2-3 gyereket simán bevállaltak, és akkor akármilyen toxikus volt a légkör, vagy ilyesmi, de volt ez az ilyen nem tudom, hogy fogalmazza meg, ez összetartás, hogy akármin keresztül, de ilyen családnak kellett
1: család
3: lenni.
1: Vagyunk.
3: És most már szerintem, mióta van telefon, meg mindenki kicsit az online térben van ragadva, azóta ez egy inkább egy ilyen együttélés sokszor. Tehát az a valódi ilyen nagyon nagy családi kapcsolódás, az nem úgy történik, mint korábban. És szerintem ebből fakad az, hogy az emberek alapból magányosabbak, könnyebb számukra gondolt, hogy egyedül vannak, könnyebb számukra elfogadni azt, mondjuk időskorúban is egyedül lesznek, mert tudják, hogy ez nem feltétlenül rossz. Mert most már mi rá, már kicsit jobban szocializáltunk.
0: Már nem félünk tőle annyira,
3: nem
0: igen.
3: Nem félünk tőle,
0: igen.
3: Egyedül leszünk. Igen. Nyilván amúgy nem jobb, meg csodálatos dolog a gyerek, meg mit tudom. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ezek általános igazságok, csak most már elfogadható a gondolata is. Régen azért szerintem ez nem így
0: igen.
3: volt.
0: De inkább egy 40 éves nő, aki tényleg fel van rá készülve, mint egy 25 éves, aki esik el, és válik közben, és nincs rá kész, és nem felkészül. Tehát, hogy nekem ezzel nincs bajom.
3: Nem az esik el, hanem az, hogy érzelmileg érje oda.
0: Érzelmileg érje oda, igen. Nyilván mondjuk 45-47 évesen valamilyen egészségügyi kockázata akár már lehet. Nem feltétlenül mindenkinél, de hogy nyilván nagyobb a kockázat, mint mondjuk 25 évesen. De hogy nincs ezzel baj, de akkor jobb ez veszik egy általános tendencia.
1: Jobb anyának lenni ilyen korban.
3: Mármint, tessék? Hogy én milyen korban?
1: Szerintem
3: hány éves?
1: Hát, hogy mi a?
0: Szerintem
1: melyik
0: igen.
1: A jobb?
0: Szerintem abból a szempontból életed igen, hogy már nem érzed azt, hogy nem maradsz,
3: fomód,
0: már
3: igen.
0: Nincs fomód, igen. Már nem az, hogy ott akarsz lenni a koncerten, hogy 25 éves, vagy 30 éves, hogy jönni-menni akarsz, hanem van egy érettséget, hogy lelassultál, hogy már megéltél mindent, és már tudsz teljesen oda koncentrálni, mint mondjuk koncentráltál volna 30 évesen,
1: hát
0: ami azért nagyon más.
1: Van dolgod az életben.
3: Van
1: dolgod,
3: nem úgy értem, de már nincs. A preferenciáit. Ja. Például én minél idős vagyok, annál jobban, szívesebben fekszem le időben például. Én 20 évesen hajnal 3-4-ig mindig fenn voltam, tehát hogy nem lehetett bírni velem.
1: Látszik
3: és
1: is azóta is.
3: Igen, hogy gyönyörű lettem, csodálatos. Igen. És a lényeg, hogy szerintem amúgy nem rossz, mert 40 éves korodban már azért szerintem egy harmonikusabb ember vagy. Jobban ismered a dolgokat, megélted egy csomó mindent, nincs az a nagy elvágyódás az élethelyzetedből, mert már átmentél azokon a dolgokon, amire vágytál, és szerintem könnyebb harmonikus
0: stabilitást teremteni. Stabilitást teremteni, igen.
3: Az biztos, nem hogy felkelni éjszaka, biztos nem olyan jó, mint 20 évesen, tehát a gyerekhez.
0: Biztos, hogy van, amit nehezebben hozol le.
3: A gyerekvállalásnak.
0: Vagy a türelmet, hogy mondjuk, mint tudom én, 5 éves lesz a gyerek, te már 53 éves vagy, nincs annyi türelmet hozzá, 46 évesen szülted. Azért
3: én türelmesebb vagyok, amúgy idősebb.
0: Na, de nem vagy még 50.
3: De ahhoz
0: igen,
3: képest,
0: több a türelmed.
3: Szerintem sokkal türelmesebb vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, igen. Hát különben hogy tudnék itt ülni veled?
0: Ez is igaz. Egyébként a türelem is idővel jön meg egyébként tényleg. Tehát amit mondjuk 30 évesen még nem csináltál jól, vagy 35 évesen, az 45-48 évesen valahogy lelassulva sokkal több türelmed van bizonyos dolgokhoz. Mert... De akkor mondhatjuk, hogy ez jó, tehát hogy ezzel nincs baj, hogy 48 éves nő... Elsőre?
1: Nincs.
3: Én kedvesebb
1: nincs.
3: Is vagyok szerintem amúgy. Plusz.
0: Ne, azért ez ne túlozunk.
3: De igen, sokkal kedvesebb.
1: Velünk is?
0: Ne, azért ne. Túlzásokban ne essünk azért.
3: Arra gondolsz, hogy átfőrmettem, hogy nem vagyok az anyát?
0: Arra gondolsz, hogy reggel, akkor már érted,
1: már kijabált velem.
0: Kézzel milyen volt 10 éve, amikor még nem volt egyet.
1: Hát akkor meg is vett volna.
3: Legendás volt, legendás alakultásaim, tehát hogy konkrétan, mint egy alvó medve. Tehát ha engem valaki 8 előtt valamilyen oknál fogva felébresztett, felfogadatlan reakció. Vége volt. Egyrészt, másrészt pedig, hogy szerintem azt, hogy meg tudod élni a vágyaidnak a nagyobb részét eddig ebbe a korban, szerintem egy nagyon jó alap arra, hogy erre egy gyereket vállalj, és hogy tudj rá meg.
0: Ja, hogy letetted abban a 25 évben. Aha, tehát igen. Volt buli, pasi, elmentél, jöttél, de kiélted magad.
3: Igen,
0: ezért
3: igen.
0: Mondjuk 45 évesen már szívesebben vagy otthon, nem rohansz el otthonról.
3: Igen.
0: Jobban érzed magad, és stabilabb környezetet teremtesz. Az ez lehet az oka, hogy ez egy ilyen generációváltás, hogy ezek a nők ma már nem akarnak ennyire korán.
3: Igen, plusz ugye szülni. Szerintem egy csomó nőt amúgy fizikailag is olyan szempontból kevésbé visel meg, hogy 40 éves azért már látod magadon az öregedés jeleit, és arra behúzni egy gyereket, már nem lesz egy nagy, tudod, hogy jaj, mi történt a mellemmel, mert az amúgy is megtörtént már, úgyhogy jó van az úgy, nem úgy, jó, semmi baj nincs.
0: Hát még ad egy új lendületet az egész életnek igen. Nevezett pályának.
1: Gyökeresen hogy megváltozik minden.
0: 45-47 évesen ott azért van egy ilyen valamilyen fura változó állapot, de hogy akkor oké, rendben van, de amíg megérkezik egy gyerek, akkor az még megint
3: egy lendület.
0: Egy lendületet megint, hogy fiatal maradsz, hogy jössz, mész, hogy kelsz hozzá, hogy hozod viszed, hogy
3: elmátszol. Is stabilabb vagy, tehát hogy nem az van, hogy teljesen tudod, tehát akkor tudod, hogy tudsz pénzt szerezni. Azért 20-as éveidben ott még azért az egész egy küzdelem, nem? Tehát keresed a helyed, keresed a fix pontokat, próbálsz félretenni, próbálsz egyről a kettőről haladni, keresed, hogy hogyan lehetne mondjuk a fél lakást összehozni, és a többi, és a többi, és 40-es azért jó esélye, azért már túl vagy.
0: És milyen palit találnak ezek a nők, akik 48 évesen először szülnek?
1: Lehet, hogy ez, az a pali vele volt már 20 éve.
0: Csak 20 éve most a Pali nagyon akart.
1: Vagy ő se akart.
0: Túlélte, tehát minden ilyen nő élt egy Pali, valaki szintén nem akart. Mert itt ez a kérdés, hogy a nő egyszer csak azt, hogy 45 évesen akarok, hogy ez a Pali, aki mondjuk 30 évesen akart, az kitartott-e mellette. Vagy talál egy fiatalabbat, aki azt, hogy mindegy, csinál nekem egy gyereket, menjél, mert már nem te számítasz, csak hogy nekem legyen egy gyerekem.
3: Én nagyon ismerek mostanában amúgy, hogy valaki 10-15 éve fiatal pasival van együtt, mert mások lettek a preferenciák. Tehát, hogy a kor kevésbé számít, inkább így az érzelmi kapcsolódás.
0: Na, ez valószínűleg egy válláson túl gyerek már megvan, összejön egy fiatalabbal, nem?
3: Nem, nekem nincs gyereke, csak így összejön. És idősebb hölgy is, fiatal srác.
0: Tehát mondjuk egy 45-ös hölgy, egy 30-as srácsal?
3: Így van.
0: Az öreg milfadász, a kis fiatal milfadász.
3: Ez így helyes. Kezdődöttől fogva,
1: így helyes.
0: A kis milfhunter, oda néz. 30 évesen elkapta a kis 45 éves.
3: Végre valami, amit az egészségünkért teszünk.
0: Na érted, mert ott a Palinak mit mondasz? Kicsim, nem szülök még 20 évig, a Pali kivárja, végig hisz neked, hogy majd egyszer szülök. Majd 48 és azt mondta, hogy jöhet a gyerek, de addigra a Pali is már valószínűleg 50-55.
3: De a Palinak nem kell megszülnie, tehát az egész rizikó a nőn van.
0: Na, de ketten vagytok, ott van egy Pali, aki azért már azt mondja 20 év, hogy akarok családot. Vagy ezek a típusú nők azt mondják, hogy jöjjön egy Pali, nekem minden legyen fiatal, csinálj gyereket, mehet nekem az anyag, hogy
3: termékenyítsen meg. Nem, inkább szerintem csak a trend változik meg. Tehát ezek sokfajta történetek, tehát biztos ilyen is.
0: Ja, biztos, persze, csak a nagy átlagban gondolom, hogy kik a Pali.
3: Hazamegyek és elkapom Péter.
0: Igen? Bevállalnál egy másodikat?
3: 38 éves vagyok.
0: Bevállalnál másodikat?
3: Nem tudom, hogyha most megmutatnák, hogy milyen lenne, tudod, hogy így
0: amúgy nem bevállalnál. Valaki előre megmutatja, hogy boldogba alszik sokat. Igen, erre gondolsz?
3: Igen, mert hogyha ruhadék, akkor ne jöjjön. De hogy ezért...
4: De vagy terrorista? Akkor ne zsákmányoljon ki.
3: Így van, már ki vagyok zsákmányolva. Egy nyugalmas, egy cuki gyerek. Azt
0: mutassa be valaki, bevállalom. Jaj, de jó gyerekek. Na jól van, jövünk mindjárt, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
7: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
9: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
10: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
16: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
18: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
19: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
18: Tabak, lottózó, pénzváltás. És már hajnalban nyitva.
19: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
18: És ha éjjel jut eszedbe,
19: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
18: Minden nap 0-24-ben.
19: 2 tabak Sopronban.
18: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
20: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
21: Gastroenterológia Sopronban. Gyakori puffadás, hasfájás vagy gyomorsav gyötri? A New Medical Centerben azonnali szakorvosi vizsgálattal várjuk. Emellett gyomor- és béltükrözés is elérhető altatásban, fájdalom nélkül. Azonnali leletezés, szükség esetén pedig a mintavételt is elvégezzük. New Medical Center, Sopron, Lakner Kristóf utca 27, www.newmed.hu.
22: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Wikititok, szikre divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
0: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
3: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
1: Reklámot hallottak.
16: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Ismét lesz médiaértés oktatótábor, majdnem 7000 békát mentettek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét nyári tábort szervez a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központ Sopronban. 11-14 éves gyerekeket várnak a szervezők a táborba. A hagyományokhoz híven a program célja, hogy a táborozók kreatívan és játékosan ismerkedjenek meg a média különböző területeivel, élményeket és hasznos tudást szerezzenek. Az idei tábor témája a sorozatok és a sorozatgyártás kulisszatitkai. 3 egyhetes turnusban június 22-től 26-ig, június 29-től július 3-ig és július 6 és 10 között hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig várják a gyerekeket a táborba, amely minden résztvevő számára ingyenes. Véradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötőteremben. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Közel 6800 békán segítettek a Fertőhanság Nemzeti Park önkéntesei. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezte mentési akcióját a Fertőhanság Nemzeti Park. A Soproni-hegység egyik legjelentősebb kétéltű szaporodó helyén a Fehérúti tónál. Az egy hónapos munka március végére fejeződött be, az azóta eltelt idő alatt pedig lehetőség nyílt összesíteni az adatokat. A több mint 25 főből álló állandó önkéntes békamentő csapat a védett fajok összesen 6770 példányát, köztük barna varangyokat, erdei békákat, gyepi békákat, szalamandrákat és gőtéket juttatott le a tóhoz biztonságban. Az idei év hatalmas előrelépése volt, hogy a szalamandra tóhoz vezető utak a tavaszi vonulás időszakában április közepéig le voltak zárva. Ezzel gyakorlatilag teljesen megszűnt az évek óta is folyamatosan fennálló kétéltű gázolások problémája.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
23: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Hölgyeim és
4: és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsé! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
5: Itt vagyunk, 9 óra után 10 perces, szikrázó napsütés, gyönyörű idő, fú, nagyon szép.
6: Napfény nagyon szép járja minden. Át a szívem újra.
5: Hogy volt, csak egy szál bikinit hoztam el az útra, ugye? Ez a Forev Club, így van.
6: Így van.
5: Na, és nagyon sok hozzászólás még a témánkhoz, amiről beszélgettünk, ugye, itt arról volt szó, hogy Amerikában érdekes tendencia van, mi szerint ugye, hát a 40 feletti nők már előbb szülnek, mint a fiatalok, és hogy az első gyerekről beszélünk, és hogy több gyermek születik 40 pluszos nőknél, mint a terhes, mint, tehát hogy több a terhesek száma, mint a fiataloknál. Nem feltétlenül tinikre gondolunk, hanem fiatalokra, késői anyaság. Nem ritka, hogy 45-47 évesen történik meg az első teherbeesés, és ennek az okait boncolgattuk itt, hogy miért változó ez a tendencia, miért van az, hogy Amerikában már egyre többször szülnek egyébként ilyen, hát nem azt mondom, hogy idősen, de jóval idősebben, mint amit mondjuk azért így megszokhattunk
6: Mint régen,
5: így van. Azt mondja, hogy én csak hallgatom a műsor, a szülő oldalról vizsgáljátok a késő gyermekvállalást, mintha az lenne a kérdés, ki mikor vállal a kutyát, macskát vagy hörcsögöt. Engem 44 év kor különbséggel szült édesanyám, 60 éves korom előtt vesztettem el minden felmenő rokonomat. Öregek között nőttem fel, mindenki azt hitte, hogy én nagymamámmal vagyok, pedig az anyukám fiatalos volt. Nem nagyon jó időszülők gyerekének lenni, higgyétek el, az ő elavult normáik szerint élni ebben a változó világban, aki 40 évesen szül, az majdnem 60, amikor a gyermek érettségizik. Erre senki nem gondol, szerintem ez úgy önzés, ahogy van, írja Ildi. Aha, tehát ott, és itt 46-47 évesekről van szó, tehát itt 67 éves lesz, mire te 20 éves vagy.
6: Én kvázi időszülőknek vagyok a gyermeke, vagy a legkisebb vagyok, és akkor apám már 40 körül volt, amikor születtem, meg anyám is, hát ő is 30 éves vége, tehát 30-es évei végén volt, és szerintem meg ez egy hülyeség. Az van, hogy...
5: És nekünk hülyeségeket, az alatt hülyeség.
6: Olyan szempontból az, hogy, tehát, hogy szerintem a szülők, tehát a szülőket ugye nem te választod ki, nyilván akárminek lehetnek. Mint hogy vannak idősebben is nagyon jó fej, fiatalos szülők meg vannak ugye kevésbé. Szerintem ez ilyen fókusz kérdés, hogy mire figyelsz, mert egy egész életen keresztül lehet nézni, hogy miért van a másiknak fiatal szülője, de azok meg tudnak nézni, te szülőd, milyen jó, hogy neked, hogy milyen megengedő, habitus, meg kapcsolódás, igen, meg hogy miért tartott ilyenek. Ebben nem lehet általánosítani, mert szerintem amúgy meg tud igaz lenni az ellenkezője, és meg ez is.
5: Igen. Igen, hát ő saját tapasztalatot írt, tehát hogy neki ez jutott, igen. Szociális petesejtfagyasztás más országokban jellemző, nők később tudnak csak nagy valószínűséggel gyermeket vállalni. Arra kéne edukálni a nőket, hogy ezt a folyamatot megcsinálják a 20-as éveikben. Nálunk tavaly óta teszi lehetővé a törvény, nagyon sok pénzért Anett küldte nekünk, nem tudom, hogy milyen országból. Köszönöm a témát, remélem találok párt, és lesz még gyerekem. Sok erőt és reményt adok. Ugye ott hagytuk abba a témát, hogy 48 évesen viszont talán ott kell egy palit is, aki bevállalja, hogy neked ilyen idős korába szül.
7: Na, itt a
5: vagy
7: másik...
5: hogy nem szül, hanem csinálnak egy gyereket.
7: Másik példa, 42 évesek vagyunk a párommal, 25 éve vagyunk együtt, középiskolába jöttek össze, figyelj, másfél éves a kislányuk, az unokájuk lehetne, ugye, többen írják ezt, a 20-as években utazgattak, gyűjtöttök lakásra, gyorsan mentek a 30-as évek, és 40 éves korukba, és mondom, 25 évet lehúztak egymás mellett, és most mondták azt, hogy 42 évesek vagyunk, gyerünk, jöhet a gyerek.
5: Hogy tök jó.
6: Arra az szeretnék
5: jó.
6: Még reagálni, amikor valaki azt írta, hogy kell ehhez egy palit is találni. Tehát azért szerintem a férfiaknak a többsége alapvetően a nőknek a nyomására szokott belemenni.
7: Azt csináljuk, amit mondotok, igen.
6: Nem csak azt, hanem, hogy a nők döntik el azért legtöbb párkapcsolatban, mikor akarnak szülni, és szerintem ez így helyesen is van. A másik pedig az, hogy rendkívül sok volt az előző generációban a gazdasági abúzus, tehát hogy az volt, hogy a férfi volt a pénzkereső, a nő otthon maradt a gyerekkel, és a férfi ugye elkezdett valamiféle hát ilyen hatalmat gyakorolni a család felett, mert ugye ő döntött arra, nehezen megkeresett pénzre, amit hazahozott. Ezt nőként megélni szerintem évszázadokon keresztül ez egy borzasztó dolog volt, és ugye mi most már egy olyan generáció vagyunk, ahol már saját bevétele van a nőknek, tehát amikor 40 évesen mondjuk egy gyereket bevállalsz, akkor jó eséllyel már egy magas bérezésed van, mert addigra már rendes helyen vagy a karrieredben, tehát nem az elején vagy, nem a végén vagy, hanem ott a jó helyen. Tehát már van valószínűleg félretett pénzed, van valószínűleg egzisztenciád, van nyugalmad magad felől, tehát ha bármi történik, ne talán a párkapcsolat nem bírja el a gyermekvállalást, nem ott fogod találni magad, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, ha magadra hagytak téged egy gyerekkel az életedben legelején.
7: Így is nehéz, de, ja, de működhet.
6: Mindenhol nehéz, persze, de hogy szerintem azért ez egy nagyobb eszköztár ilyenkor már, meg egy másfajta szociális hálód van, egy másfajta lehetőségét, másfajta be kell támaszkodni, hiszen ez jó.
5: Igen, csak közben azért írnak olyanok, akiknek idősek voltak a szülés, azt mondja, hogy 41 volt az anya, amikor engem szült, 60 éves volt, mire leérettségiztem, azért egy picit fura volt,
7: higgyétek el. Ez igaz.
5: Tehát azért én az a gyerek oldalról meg tudom érteni, hogy ott állnak a gyerekek, a haverok, mindenki a 30-40 éves anyukával, és megérkezik az anyukát 60 évesen. Tehát azért ez...
6: Apukám nagyon vidáman szívta a vékony szálú vók cigarettát a balagásomon.

0: idősebb, mint a saját gyereket, az azért picit erős, nem? Igen. Az is teljesen természetes. Te? Semmi gond.
1: Lesz kivel játszani.
0: 6 éves az unokát, 1 éves a gyereket.
1: Lesz kivel játszani legalább, ugye? Lehet, hogy csapatosan. Tehát én egyikre sem tartom gáznak, szerintem mindegyik jó, csak nyilván ugye nem maradjon a gyerek, ha lehet, akkor se pénz, se szülő nélkül.
0: Igen, azt mondjuk, az nem feltétlen jó. Öcsém is késő gyerek, egy elkényeztetett kis csicska, mindent ráhagytak, és megvettek neki mindent, mert nem volt már idegrendszerük anyukáméknak hozzá. Nekem majdnem 60 éves volt az apám, amikor legyártott. 60 éves volt, azért az kemény. Érettségi előtt már ára gyerek voltam, azért ez végig kísérte az életemet.
1: Ez komoly.
0: Mondjuk, a papa 60 évesen még odapirított, az papába volt azért lendület, nem?
1: Persze.
0: 60 évesen azért, mert nem feltétlen.
1: Van nem a családban ilyen gyerek, amúgy, akinek az édesapja nagyon idős volt, és még a terhesség alatt meghalt, és ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy, hogy máshogy csinálná az ember, hogyha tudja, hogy ez lesz a kifutása.
0: Aha, sem. Hogy ez a vége.
1: Igen, mert hogy olyan, tudom, akkor kapcsolódsz egy emberrel, és eljutsz el odáig, hogy figyelj, vele akarok egy gyereket. Tehát ennek akarok szülni egy gyereket ennek az embernek. Utána nehéz szerintem erre úgy gondolni, hogy jaj, bárcsak okosabb lettem volna, mert maga a kapcsolódás az igazi nagy dolog az életben, nem? Tehát, hogy ez meg tud fogadni már a gondolat is, és akkor nyilván ez egy tragédia, meg ez nem lehet tervezni, de hogy szerintem nem racionális alapon döntjük ezeket el.
2: Amit dob az élet.
0: Igen. Aha, igen. Persze, utálom a gyerekeket, szervusz szívesen. ő így van ezzel. Igen, utálom a gyerekeket. Na jól van, gyerekek, oké. Na minden eset azért a tendencia érdekes, amennyire változik a világ.
1: Hát 10 év múlva már sokkal okosabbak leszünk ezzel kapcsolatban. Ugye itt az a sokfajta tézis van, hogy fiatalon tartja-e az embert a gyerek, vagy sem. Tehát, hogy például aki 45 évesen bevállalja a gyereket, az hogyan fog öregedni? Gyorsabban vagy lassabban?
0: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem nem is a kor határozza meg, hanem hogy te milyen állapod vagy. Lehetsz 45 évesen még nagyon jó és friss, de lehetsz már nagyon leharcolt, lehetsz nagyon nehéz helyzetben, lehet 3 betegség, amint túl vagy. Tehát, hogy nem feltétlenül az évszám mondja meg, hanem egy fizikai, mentális egészségi állapot, vagy 55 évesen is lehetsz baromi állapotba, és lehetsz túl már minden ember úgy megrángatott az élet, nem?
2: Szóval, az is marad egy kérdés, hogy hogy állsz hozzá az egészhez, hogy te aktív szülő akarsz lenni, aki részt vesz a gyerek életébe, ismerek olyan 20 éves szülőt, aki lesz szarja a gyerekét, meg olyan 50-est is, aki meg tökre éli ezt az egészet. Most akkor melyik a jobb? Hogy 20 éves az apád, vagy 50 valamennyi? Hát akkor
1: szerintem
2: inkább
1: mindenre reagálnak a gyerekek, tehát hogy akivel nem játszottak, az abból fog előnyt kovácsolni egy idő után, tehát arra fog a személyisége majd rá forni, ugye? A másik, aki meg nagyon játszottak, aznak ugye a köré fogja csoportosítani a személyiségét, tehát hogy ezért ilyen változatos a társadalom, mert ha jobban megnézed a korunkbeli emberek is, és most nagyon vonalú voltam veletek.
0: Köszönjük szépen! Mi hatvanasok tartsunk össze.
1: Igen, hogy tulajdonképpen amúgy mindenki mai napig azért a személyiség ez a gyerekkori sérelmeitből fakad, vagy így arra építkezik, vagy úgy a köré csoportosul, és ezt azért nehéz megmondani előre. A másik, hogy általában azok az emberek, akinek semmilyen szinten nem számít a jövő, ők vállalják a legtöbb gyereket, nem? Tehát úgy vannak vele, hogy így, YOLO!
2: Nem is volt program.
1: Igen. Szóval, és nem tudom azt mondani, hogy nincs igazuk, mert lehet, hogy nekik van igazuk, érted? Tehát hosszú távon nem hiszem, hogy ezt nekem kell eldönteni.
0: Igen. Oké, de mi számít jó állapotnak? Hát ez is egy jó kérdés, igen, most ezt nem kezdjük el boncolgatni.
1: Amikor gyerekek, még nem pisilsz be.
0: Igen, nem kezd fel éjszaka háromszor. Igen, és végig tudsz aludni egy éjszakát, az még kifejezetten
1: amikor
0: jó állapot.
1: Amikor reggel felkezd, és még felismer a telefonod, az egy jó állapot.
0: Igen.
1: Azt akarom neked mondani, hogy nekem nem mindig van így.
0: Néha már pinkódot kell használni reggel?
1: Az annyira rosszul esik, és olyan bunkó dolog.
0: Igen.
1: Szégyeld magad.
0: Sajnos újrapróbálkozás Face ID, üsse be a pinkódot. Az szarérzés. Az szarérzés, igen. Játszunk, gyerekek, egy jó kis játék. Anna pattintsál nekünk ide egy jó kis játékost, úgyhogy... Egy jó, hát meg nem mondom mi ez, de majd összeáll, gyerekek, összeáll. Effektek, Anna, te vágod, hogy mik a szabályok? Tudod?
3: Föl kell ismerni a különféle takarításos effekteket,
0: aha,
3: és akkor arra meg rá kell jöjjön, és adunk egy csodálatos porszívót. Egyébként itt van a szobában, és én megkuksiztam.
0: Ó, ez a felmosó porszívó.
3: Ez nem akármi, gyerekek.
0: Csudar?
3: Szóval ez, úristen.
0: Tényleg?
3: Hát ez. Ez
0: nagyon
3: maga
0: jó.
3: Az álom.
0: Nagyon
1: és jó. Az álmot?
2: Minden házi asszony legjobb barátja.
3: Hát ez led van rajta, minden van rajta. Ez vizesen.
1: Ugye, hogy Annának nem jutott.
3: Nem.
0: Mindig itt volt benne, itt állt benne.
1: Ez az enyém, szerintem neked adjam, Anna,
3: szeretnéd? Nem, van porszívom, nem csak így mondom, hogy gyönyörű.
1: De én szívesen neked adom, hogy ezt szeretném, mert én nem vágyom annyira porszívóra, mint ahogy te beszélsz róla most.
2: Ember még ennyire szerelmes nem volt egy ilyen takarító
1: eszközben.
0: Te próbáltad? Kipróbáltad otthon? És? És jó?

0: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
1: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros torna Facebook oldalon.
2: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el, beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgie's, az első falatnál eldől.
3: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: familypark.at.
5: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazma Ponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 131 ezer forint juttatást. Jót tenni, jó! Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
6: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, rugalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
7: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
8: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
9: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
10: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online gag.jegy.hu.
11: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
12: Reklámot hallottak.
13: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Továbbra is népszerű úti cél Sopron, a jó időben egyre többen pattannak kerékpára. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is népszerű úti cél Sopron. A szállásadók májusban már növekvő érdeklődéssel számolnak a városban és térségében. Pető Bálintot, a Somprori Hotel Platinus igazgatóját kérdeztük.
15: Nagyon nagy különbség van a március és az április között, bár mindkettő tavaszi hónapnak számít. Utazási szokások szempontjából azért a március az inkább még a téli időszakhoz sorolható. Ugye idén a március 15-e vasárnapra esett, tehát az a kezdő, hosszú hétvége sem volt igazából kiemelt időszak, húsvét pedig már áprilisra esett. Ilyen szempontból a március az nem volt egy extra hónap, sőt az április az azért egészen más nagyságrendet jelent vendégszámban. Eleve a húsvéti hétvége és a tavaszi szünet egy jó lendületet adott neki, aztán a hónap másik felével pedig elkezdődtek a csoportos utazások, és ez a lendület fokozódik igazából májusra is.
14: A jó idő beköszöntével egyre többen pattannak kerékpára, és sokan már elektromos rásegítésű biciklivel indulnak útba Sopron térségében is. Az e-bike-ok egyre modernebbek, több típus, mobiltelefonos alkalmazással is vezérelhető. Varnadi Pétert, a Bicó Bázis kerékpár szerviz tulajdonosát kérdeztük.
16: Kettő típus különböztetjük meg, a sebességszenzoros olcsóbb kategóriát különböztetjük meg, és a nyomatékszenzoros pici drágább kategóriát. A sebességszenzornak az a lényege, hogy ott végülis egy szenzor van az egész kerékpárban, ez nézi azt, hogy valaki ül-e egyáltalán a kerékpáron, elkezdi tekerni a kerékpárt, és rásegít a motor különböző erősségekkel. Igazából erre szoktam azt mondani, kicsit motorozós feeling, mert amikor kicsit lustul akarunk, akkor is tudunk vele szépen haladni. Majd a másik dolog, a nyomatékszenzoros, itt már nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nem

0: Sportolunk, tehát itt a nyomatékszenzoros mindig hagy egy pici sportértéket. Ugye itt azt nézi a kerékpár, hogy milyen nyomatékkal nyomjuk magát a pedált, különböző csipek vannak benne, amik ugye lánc, feszességet, mindent néznek, és ebből számolja ki a kerékpár azt, hogy mennyit segítse rá éppen a lovasának.
1: Véradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötőteremben. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Tovább melegszik az időjárás, ennek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Galambra lőtt egy nyugdíjas, a madár összecsinálta a kocsiját, elővett egy fegyvert, Magyarországon történt, belőtt a helyi óvodába.
5: A harcát legyen harc.
4: A harcát ragyja, harc, mondta az öreg Rambó, és majdnem agyonlőtte az óvodásokat, akik bent aludtak a csoportba. Megbeszéltük a hírt, nem hittük el.
5: Minden
4: nem hittük
5: van
4: el.
5: Veszteség, gyerekek.
4: Hát most... Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Az a galamb nyivák, ott azt le kell lőni. Az öreget előállították, érted, belőtt az óvodába, szenzációs. És okos protézis, Feri felvetetett hírt, hogy vajon mire jó egy okos fogprotézis, elszabadult a pokol, nagyon jó ötleteket kaptunk hallgatóinktól, és hát tulajdonképpen megújítottuk az orvostudományt.
6: Azt meg is jött hozzá a tájszólásod, mert bekapcsolt a protézisödet.
4: Bekapcsolt a protézis tehéje. Megfejtettük, mire jó az okos protézis.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját. Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
6: nyesedéket. Hogy soros bérem.
4: Igen, megnyerősítja, hogy soros bérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
5: Benne vannak még a régi emlékek.
4: A régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
6: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
4: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
6: látni mögé. Látni akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
4: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyverbe. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 71 éves B. János, ugye? Hát leadta a lövést. Ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült, fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
6: Szeretném képzelni?
4: Nem hiszem.
5: Jani bátyám, gratulálunk.
4: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásról, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
6: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy, tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod?
4: Igen, végre csönd van.
7: Ezsi. Józsika is alszik. Alszik.
4: Alszik minden ember.
7: Kezdjük.
6: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati! És ezzel
5: csak... Jóvó néni, lőnek!
4: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg a zenzát, szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. János.
8: De kedvesek.
4: Elengedték.
8: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
4: Egyébként ez egy jó kérdés.
8: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
6: Szokott gyakorlatozni az előkertben.
4: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
6: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ilyen, egy ilyen légkiskával.
4: Igen, egy cigivel a szájában.
6: Igen.
4: Ott van meg János bácsi, előjött.
6: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
8: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablak?
6: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudja, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
8: Álcázó háló.
6: Álcaháló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
4: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
6: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
4: Nézd, terepszínű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
6: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
4: De nagyon durva, így megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
6: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
8: nem is volt kérdés.
6: Figyelj! Ezért volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét. És akkor
4: az igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény. Óriási élmény,
6: olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
4: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye.
6: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az a négy?
4: Nem. Tudja, Marika! Mi a dolog? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában, de oda akartam belőni.
6: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepmintás ruhák, ezek az a négy? Igen. A feleségem miért van álcahálóban, kérem?
8: Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? Nézi, hogy mit eszel.
4: Igen?
8: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
4: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne megrezd károsz.
6: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy egy feldolgozás indul.
4: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok... Jövője az én csanok, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány,
8: hogy internet alapú aha. protézis lesz.
4: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
6: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, ráharapszítanám egy kígyóborkára, igen? És akkor tudod...
8: Kifaragja.
6: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az, amit betáplálod, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az,
4: és benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
6: Igen, vagy egy dallamot, aha. Vagy bármit.
4: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal. Jelzi, hogy
8: magát
4: nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
6: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
8: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne jöjjön ki a szag.
4: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
6: Bátor az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
8: De nézz rám.
6: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
8: Este ők
4: na,
8: ugye
4: akkor ki... azt is jelezheti igen. Neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
6: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
4: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solybeli odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
8: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
4: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
6: De GPS... nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
4: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
8: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
4: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa valahol Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
6: gondos
4: hogy papa
6: fogsor.
4: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
6: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen? Ilyen élesre, így
4: és harapó funkció lesz,
6: és vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. kiszúrod a szemét.
4: Erős orálnál pedig vibrálásra vár.
8: Egy plusz extra.
6: Romantikus üzemmód.
4: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. De óránként három reklámot elmondat veled a fogsor. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni magadra.
6: Nem tudsz tenni.
4: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. Tökéletes.
6: Igen.
4: Beszélni tudsz, de nem tudsz tenni.
6: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
4: Igen.
6: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy...
4: Igen. Répa. Csempéhez állítható szinkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
6: És mi akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
4: Ú, de jó. Tökéletes. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre. És oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
8: Zseni. Na, ez jó lenne.
4: Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
6: Veszel egyet a feleségednek és a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
4: Hogy még köszönni sem tudjanak
8: egymásra.
6: Vagy az is lehet, hogy a gyerek nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután itt a kút.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
4: Na gyerekek, itt vagyunk, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját. Kétségbe esett anyukákkal vagyunk itt körbevéve, gyerekek. Nehéz a helyzetek.
8: Rizsdok.
4: Zunokák.
8: Majd hazajön az ötössel, akkor meg jaj, véletlen.
4: Gyerekek, itten érettségiznek, itt Annának is a gyermeke, Julinak is. Hát ide ilyen idősek lettünk, gyerekek, hogy már érettségizik itt mindenki.
6: Jönnek ma unokák.
8: Kicsit ugrottál az időben, de nem rossz.
6: Hát most meg megláttuk.
4: Hát nem veszi föl. Az életem olyan, mint egy UNO játék, ezt írta, nem tudjuk, mire gondolt pontosan. Megoldok egy problémát, hirtelen jött még, vagy +4. +4. Hát szenzációs +4. Ja, szóval, hogy igen, hát itt belehúztak a fiatalok, belehúztak, mutatjuk, hogy mit nyert volna, de ezt mindenképpen megnyeri.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
4: Jókai Mor, Vass Albert! Hát szóljon, gyerekek! Herceg Ferenc.
9: Én azt hiszem, hogy 1923-ban vagyok ebben a pillanatban.
4: Kaptak egyet, oda pirítottak még.
6: Ez egyszer történelem is magyar. Azért
4: igen.
6: Van így.
4: Igen. Azt mondták nekik, túl sokan akartok itt egyetemre menni. Aztán itt okosodni akartok egyetemre. Hát nem mentek egyetemre.
9: Mondjuk egy modernt azért beletettek volna, aki egy kicsit modernebb.
4: Megoldja, Karina, figyeld meg.
8: A múlt az, ami a jövőbe vezet.
4: Lehozza ezt is, ne aggódjál. Ne izguljál meg, úgy fog jönni.
9: Nem volt Jókai korszaka.
6: Hát ez nem volt, hát úgy beszélsz, Anna, mint a lefekvéskor nem Vas Albertet olvasnál neki.
9: Jó, mondjuk ez igaz. Na, ott ültem és olvastam neki. Tudja meg.
4: Jókai, ha ember legyen, a gyerek legyen a talpán, aki elbír olvasni.
9: Herceg Ferenc. Hát igen, nagyon jó Jókai, tényleg csak jó. Valahogy túlhaladta az időt.
4: Meghaladtuk. Na, holnap úgy is kielemezzük. Puszi gyerekek, szevasztok, kitartás, ciao. Sziasztok, hello.
3: Nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
10: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
11: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
11: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzed meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.

0: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
1: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
2: Csendből csinálok pénzt.
3: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
1: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os csomagolt Iceberg Fitness Mix vagy Deluxe Mix salátakeverék Super Shop kártyával csak 529 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
8: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
9: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
10: Triton Life Aqua Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálat, állatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Aqua Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
11: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
12: 0670-50-48-755.
11: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
13: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
14: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
15: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
16: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedved Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
5: Rádió
17: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Szuper napot, jó munkát Magyarország, Györki Attila a stúdióban. Én lennék a hangulat felelősség munkaidőben, és mutatnék egy zenét, jó? Az egyik világsztár fellépőn készítette, aki ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

ez a Sugar Daddy. Ebben az órában páros belépőt hoz majd valakinek, amikor megszólal. Úgyhogy tessék figyelni a műsort, bármikor jöhet, bármikor játszhatom. Amikor hallani, akkor azonnal tessék hívni a 0623 111 111-et, mert a 10. telefonáló lesz a nyerő.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Játszunk egy jót, a forradalot 20-as 311-111. Halló!
1: Jó napot kívánok, Gábor vagyok, Szegedről szeretnék jelentkezni a játéka.
0: Mert hogy mit hallottál, drága Gáborom?
1: Accent, Tóth Abigail, Sugar Daddy, igen, az egy jó szám, az egy szép szám, igen.
0: Ezzel te nyertél, mert tizedikként értél el!
1: Köszönöm szépen, nagyon király, ó, de jó!
0: Hát kérlek Super szépen, jó. A Rádió Egy születésnapi fesztiváljára páros belépő egyet nyertél, már csak mi hiányzik, a Rádió Egy szlogenje?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Megnyerted, gratulálom!
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek csodás napot!
0: Ilyen egyszerű nálunk nyerni bármikor, amikor érkezik a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal. A 20-as 311-111-et kell megcsörgetni, tizedikként tudni kell a szlogent, és adom a páros belépőt a bulira.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Nagyon jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
3: Költöznek? Hova? Lignova!
4: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
5: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Auto. Sopron. Pozsonyi út 5763.
6: Egy pillanat. Egy ígéret. Egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
7: Tibikém!
8: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
9: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
8: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember!
9: Húf, Bau! Megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
8: Húf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
9: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
10: Mamikám rétesház Sopron. Tradicionális kézzel húzott sós és édes rétesek nagy választékban, és most már vasárnap is várjuk vendégeinket 10-től 16 óráig. Sopron, Várkerület 11.
11: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
12: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
13: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
11: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lotfi Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rúcsú május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió 1!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Csak igazi mai sláger megy, és aki nem dolgozik, az használja ki ezt a jó időt. A napos, nulla csapadékos, maximum a Dunántúlon fátyol felhős idő folytatódik, 26-27 fok is lehet ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzed meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo.
13: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
17: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok, Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
18: Rendelje meg kerítését most a Bomától, hogy a jó időben már élvezhesse. 2-3D kerítésrendszerek, minőségi utcafronti kerítés megoldások, kiegészítők a régióban a legjobb áron. Emellett egyedi kapuk gyártása, kivitelezése, telepítés garanciával, referenciával.
19: Boma kerítés megoldások, Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
1: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
8: Megnyitott a Georgie's! Képzeld el! Beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás!
5: aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendeleted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
6: Mamikám rétesház Sopron. Tradicionális kézzel húzott sós és édes rétesek nagy választékban, és most már vasárnap is várjuk vendégeinket 10-től 16 óráig. Sopron, Várkerület 11.
3: Reklámot hallottak.
20: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
21: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Béradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötő teremben. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. Ismét nyári tábort szervez a Bűvösföld Médiaértés Oktató Központ Sopronban. A program célja, hogy a táborozók kreatívan és játékosan ismerkedjenek meg a média különböző területeivel, élményeket és hasznos tudást szerezzenek.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
21: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyolfelhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió 1 indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

legyen, csak igazi mai slágervegy. Hello, hello, jó munkát kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Ezen a héten bármikor megszólal egy dal a rádió egy születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, lehet az ugye Sam Feld, a Swish Disco, Cyril vagy Accent, azonnal hívni kell akkor a 0623111111-et, mert a 10. telefonáló megnyeri a páros belépőjét a rádió egy születésnapi fesztiváljára. És már ennek a dalnak is nagyon-nagyon lehet örülni. Ez a legfrissebb kedvencünk Ray Daltontól, Blood Running, az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Indítom is a következő dalt. Születésnapi világsztár fellépő? Nem. Még nem, de tessék figyelni tovább. A napos, nulla csapadékos idő egyébként holnap is visszatér, most olvastam. Pontosabban ugyanígy indít, mint ma, de nyugat felől egyre több felhő érkezik majd. Kedd estig viszont biztosan nem fog esni. Holnap már 28 fok is lehet a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És ha már itt zenél a Coldplay, idén lesz először a foci VB-n ugye félidei show műsor, hogy ki lép fel, azt még nem tudni, csak azt, hogy a Coldplay énekese Chris Martin szervezi a műsort. Jó.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy, ahogy látom, bábkészítés közben is. Janka a Rádió 1-en és a műsorommal gyárt figurákat, hát majd kérnék fotókat róluk Viberen, jó? Jó munkát mindenkinek, az infók után az Abrakadabra is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Nagyon jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: found really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Ez a Rádió 1.
1: Sziasztok! Melinda és Márti vagyunk!
2: És ott leszünk a Rádió 1 szülinapi festivalján!
1: Rádió 1! Csak igazi mai slágermester!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, remélem szuper jól telik mindenkinél a munkanap. Hölgyeim és uraim, most már tényleg csak pár hét, és mi Rádió 1-esek együtt bulizunk, jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban, május 24-én pünkös vasárnap. A világsztár fellépők ugye Cyril, Samfeld, Accent, a Swish Disco, és az ő dalai páros belépőjegyet érnek ezekben a napokban, bármikor, amikor hallható a kadásban, tizedikként a 06-23-111-111-et tessék megcsörgetni, és adom a jegyeket. Háló, háló!
1: Szia, szia, Barbie vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Melyik dalt kellett kihallani az adásomban?
1: Axem, Don't Leave!
0: Hölgyeim és uraim, ahogy mondtam, május 24-én pünkös vasárnap fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Accent is. Ez volt az óra nyerődala. Barbie, te pedig hanyadikként értél el?
1: Hát nagyon remélem, hogy tizedikként, mert már vértizzadok.
0: Hát te jössz velünk bulizni, Barbie!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ezt így kell csinálni, de jó vagy!
1: Köszönöm! Hát ez nagyon meleg volt, de sikerül, megvan!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, az elmúlt években mind ott voltam, és nagyon izgultam, hogy idén is ott lehessek veletek, úgyhogy nagyon örülök, hogy együtt bulizhatunk megint. Nagyon boldog vagyok.
0: Ha más is szeretne ott lenni, hát minden fontos információ megtalálható a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook-es

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 millió 990 ezer forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 ezer kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
6: A Kikmeán mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
12: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról Lalasz úr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
15: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúl buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúl buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúl buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Scoop élményhetek idén-nyáron is a 4 elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
4: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
18: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
19: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
4: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang, ismerős történetekkel, Zorán.
8: Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online, gag.jegy.hu.
20: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
3: Reklámot hallottak.
21: 2026. május 4-én hétfőn 11 óra 58 perc van.
22: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Továbbra is népszerű úti cél Sopron. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika. 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is népszerű úti cél Sopron. A szállásadók májusban már növekvő érdeklődéssel számolnak a városban és térségében. Pető Bálintot, a Somprorin Hotel Platinus igazgatóját kérdeztük.
23: Nagyon nagy különbség van a március és az április között, bár mindkettő tavaszi hónapnak számít. Utazási szokások szempontjából azért a március az inkább még a téli időszakhoz sorolható. Ugye idén a március 15-e vasárnapra esett, tehát az a kezdő, hosszú hétvége sem volt igazából kiemelt időszak, húsvét pedig már áprilisra esett. Ilyen szempontból a március az nem volt egy extra hónap, sőt, az április az azért egészen más nagyságrendet jelent vendég számban. Eleve a húsvéti hétvége és a tavaszi szünet egy jó lendületet adott neki, aztán a hónap másik felével pedig elkezdődtek a csoportos utazások, és ez a lendület fokozódik igazából májusra is.
21: Véradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Ivánban a házasságkötő teremben. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Folytatódnak a demencia információs pont előadásai Sopronban. Ma 17 órától a Lenkei utcai rendelőintézetben várják a téma iránt érdeklődőket. Az előadásokon kívül már egy megújult webes felület is segíti az érintetteket, mondta a rádiónknak Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója.
24: Egy rövid tavaszi szünet után, hogy itt a húsvét ünnepek miatt érintettség kapcsán volt egy kis szünet a demencia információs pont működésében, azonban a pontunk természetesen folytatja működését. Minden hónap első és harmadik hétfőjén 17 és 18.30 között a rendelőintézet, vagy a mi Soproniak mondjuk az STK 4. emeletén várjuk az érdeklődőket. Egy új lendülettel, és valóban a május 4-i dátumot itt fontos megemlíteni, legközelebb akkor várjuk az érdeklődőket, de ehhez kapcsolódóan egy másik fontos előrelépésről is beszámolok. Létezik már egy jó ideje a ponthoz kapcsolódóan, illetve a korábbi demencia információs órákhoz kapcsolódóan egy Facebook oldal, és ennek a reorganizációja megtörtént, úgyhogy ettől a héttől kezdve már egy olyan üzemmódba kapcsolunk, ami egyfajta tájékoztató, felvilágosító jellegű munkát fog jelenteni a közösségi térben. Egyrészt saját tájékoztató posztokkal, másrészt a legnagyobb, a leghitelesebb demenciához kapcsolódó, illetve időskorhoz kapcsolódó honlapokról, közösségi média oldalakról fogunk átvenni információkat, és ezt itt a regionális közönség számára megosztani fogjuk. Ezzel is támogatjuk mind a laikusok, mind az érdeklődő szakemberekhez kapcsolódó felvilágosító munkát.
21: Ismét nyári tábort szervez a Bűvösvölgy Média Értés Oktató Központ Sopronban. 11-14 éves gyerekeket várnak a szervezők a táborba. A hagyományokhoz híven a program célja, hogy a táborozók kreatívan és játékosan ismerkedjenek meg a média különböző területeivel, élményeket és hasznos tudást szerezzenek. Az idei tábor témája a sorozatok és a sorozatgyártás kulisszatitkai. 3 egyhetes turnusban június 22-től 26-ig, június 29-től július 3-ig és július 6 és 10 között hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig várják a gyerekeket a táborba, amely minden résztvevő számára ingyenes. Győrmoson Sopron vármegyéből összesen 16, Sopronból 3 középiskolában vettek részt diákok a Bosch csoport és a Mobilis Interaktív Élmény Központ program sorozatán. A 2025-26-os tanévben a program sorozat célja az volt, hogy a jövő tudományos innovációit valós problémákon keresztül hozza kézzelfogható közelségbe a középiskolások számára. A foglalkozások során a diákok sok más mellett elsajátíthatták a robot építés és programozás alapjait, saját tervezésű robotporszívót is építettek. Közel 6800 békán segítettek a Fertőhanság Nemzeti Park önkéntesei. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezte mentési akcióját a Fertőhanság Nemzeti Park, a Soproni hegység egyik legjelentősebb kétéltű szaporodó helyén a Fehérúti tónál. Az egy hónapos munka március végére fejeződött be, az azóta eltelt idő alatt pedig lehetőség nyílt összesíteni az adatokat. A több mint 25 főből álló állandó önkéntes békamentő csapat a védett fajok összesen 6770 példányát, köztük barna varangyokat, erdei békákat, gyepi békákat, szalamandrákat és gőtéket juttatott le a tóhoz biztonságban. Az idei év hatalmas előrelépése volt, hogy a szalamandra tóhoz vezető utak a tavaszi vonulás időszakában április közepéig le voltak zárva. Ezzel gyakorlatilag teljesen megszűnt az évek óta is folyamatosan fennálló kétéltű gázolások problémája. A jó idő beköszöntével egyre többen pattannak kerékpárra, és sokan már elektromos rásegítésű biciklivel indulnak útba Sopron térségében is. Az e-bike-ok egyre modernebbek, több típus, mobiltelefonos alkalmazással is vezérelhető. Varnadi Pétert, a Bicó Bázis kerékpár szerviz tulajdonosát kérdeztük.
0: Kettő típus különböztetjük meg, a sebességszenzoros olcsóbb kategóriát különböztetjük meg, és a nyomatékszenzoros pici drágább kategóriát. A sebességszenzornak az a lényege, hogy ott végülis egy szenzor van az egész kerékpárban, ez nézi azt, hogy valaki üle egyáltalán a kerékpáron, elkezdi tekerni a kerékpárt, és rásegít a motor különböző erősségekkel. Igazából erre szoktam azt mondani, kicsit motorozós feeling, mert amikor kicsit lustulni akarunk, és tudunk vele szépen haladni. Majd a másik dolog, a nyomatékszenzoros. Itt már nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nem sportolunk, tehát itt a nyomatékszenzoros mindig hagy egy pici sportértéket. Ugye itt azt nézi a kerékpár, hogy milyen nyomatékkal nyomjuk magát a pedált, különböző csipek vannak benne, amik ugye a lánc feszességet mindent néznek, és ebből számolja ki a kerékpár azt, hogy mennyit segítse rá éppen a lovasának. Mindenképp érdemes vinni egy töltőkábelt, hogyha hosszabb útra megyünk, és mondjuk lemerülne az akkumulátorunk, akkor be tudjuk tervezni, mondjuk egy ebéddel vagy valami összekötve azt, hogy töltsünk rá. Mindenképp érdemes vinni egy cserepótbelsőt, hogyha hosszabb útra megyünk, vagy erdei útra megyünk. Igazából ezekre a dolgokra kell figyelni, meg mielőtt ráülünk a kerékpárra, ellenőrizzük el fékeket, ellenőrizzük el gumik állapotát, ellenőrizzük el azt, hogy milyen töltöttségi szinten van éppen a kerékpárunk. Nem nagyon szokott előfordulni, hála jó Istennek, hogy az akkumulátor csak ugye egyik pillanatra másikra megadja magát, hogyha mégis történik, mert ez előfordulhat, ez Murphy törvénye, akkor a legújabb kerékpároknál van már egy olyan funkció, hogy a következő szervizt azonnal mutatja, van egy ilyen dealer kereső, tehát ilyen szervizkereső applikációnk, és akkor azonnal mutatja, hogy hol tudunk segítséget kérni. Nagyon szívesen használják az idősek, hála jó Istennek, kicsit meg mozgatja őket, mindenképp ad egy szabadságot az időseknek, akik már analóg kerékpáron nem tudnának közlekedni, mert mondjuk gyengék hozzá egy picit már, és legalább azt a sportértéket hozza, mint egy analóg kerékpár. Itt is ugye mondtam, különböző funkciók vannak, tehát ugye a legalapabb eco módban ugyanúgy sportértéket hagy a kerékpár, de mégis, hogyha jön egy emelkedő, az ember szívesebben teker föl, ha van egy pici segítség.
22: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
3: Rádió 1!
22: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Daily Mix a rádió egyen igazi mai slágerek mixben minden nap 12 és 13 óra között a keverőpultok és a mikrofon mögött Kócsán Bálint. Nagyon szép hétfőt mindenkinek május 4-én, és folytatódik a koranyárias meleg idő térségünkben. Felhős és napos időszakok mellett gyakran lesz erősen élénk a szél, de a legmelegebb órákban 26-27 fok sem kizárt, aztán úgy tűnik, hogy a hét második felében záporok, némi csapadék hozhat pár fokos lehűlés, de marad a 20-22 fok körüli érték, és olyan markáns változást nem nagyon látok a következő napokban időjárásunkban az időkép.hu előrejelzésében. Hát most előbb kopogtatott a nyár, tényleg nagyszerű időben van részünk. Hamarosan pedig programajánló, de előtte jön Kamrad, Taylor Swift is énekel, és elsőként itt van Ed Sheeran, valamint a Camera a Rádió 1-en, a Daily Mix-ben.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is láger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint, most néhány programot ajánlok nektek. Mondja Datikám, Vecsei H. Miklós és Balla Gergely, József Attila estje lesz majd, szerdán 18 órától a Bugócsiga Acoustic Gardenben. Úti beszámoló, Nepál a Himalája országa címmel, előadó Király Gyuláné, mindez a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában, szerdán 15 órától. Hogyan gazdálkodjunk ökósan, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Soproni helyi csoportja és a Soproni TIT közös programja kedden 17 órától a Soproni TIT-ben.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint. Tavaszi háromas hangzat, fények, arcok, árnyak, Szent Miklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg kedden 17 órakor a Gyik rendezvényházban. Közreműködik T. Horváth József.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
4: Itt a tavasz, ideje formába lendülni, az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
5: Tibikém!
6: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
7: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
6: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember!
7: Uff, Bau! Megvan? Lejjer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
6: Huff, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
8: Huff, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
10: Szia!
11: Hello!
10: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
11: Bonjour!
12: Hola!
13: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
10: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
15: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: Put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nem sima slágerek.
2: Nem sima slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
2: Mixben.
1: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Daily Mix a rádió egyen igazi mai slágerek mixben, a mikrofonnál és a keverőpultok mögött Kócsán Bálint. Ma fél kettőig tart a véradás a Soproni Területi Vérellátó Intézetben. Szerdán 8-tól délig pedig a Gyesev munkatársaira számítanak. Most pedig pörgünk tovább a Daily Mixben hétfőn. Itt van Félix Jén Sauzal és a Walk With Me-vel nálunk a rádió.

Déli Mix a rádió egyen igazi mai slágerek mixben Kócsán Bálinttal. Szép hétfőt mindenkinek. Folytatódik a nagyon szép koranyárias idő térségünkben, a legmelegebb órákban 26-27 fok lehetséges, de közben időnként megélénkül a szél. Most pedig egy óriási siker, ez már a Silence a rádió.

0: Patent percek. A 94.1 Rádió egy vagyonvédelmi műsora.
1: Fábián György, a Patent Marketing igazgatója, stúdiónk vendége. Szia!
2: Szép napot, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Egy érdekes történettel tud szolgálni, aminek van tanulsága is. Mi volt ez?
2: A tűzriasztóról kevésbé gondoljuk azt, hogy feltétlenül a vagyonbiztonság része. Természetesen a patent az tűzriasztással is és tűzriasztókkal is foglalkozik. Egy hotelban történt az az eset, hogy egy nagy létszámú család foglalt szobát, és tiltás ellenére elkezdett dohányozni. Nem csak dohányoztak, zajongtak, bútorokat törtek, tehát nem viselkedtek jól. Hallgatókra bízom, hogy tovább gondolják ezt a fajta részét a történetnek. Én inkább azt mesélem el, hogy mi történt, amikor a füstöt érzékelte a tűzriasztó, azonnal a riasztást küldött, és természetesen ilyenkor azért mi kivonulunk a helyszínre, megnézzük, hogy mi történik. Hát tűz szerencsére nem volt, de találtunk egy renitens, rendboltó családot. Amikor bedörömböltünk az ajtón, akkor egy eléggé nagy darab család fölnyitott ajtót, szájában cigaretta, a fia az ablakban lógott cigarettázva, a feleség pedig a tévét nézte cigarettázva. Udvariasan megkértük, hogy hagyja el a szállodát a család, és ennek nagyon örültek mind az ott lévő vendégek, mind pedig a szálloda tulajdonosa. Tehát érdekes módon a patent tűz riasztása néha még ilyen dolgokra is jó.
1: Fábián György, a Patent Marketing igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk.
2: Én köszönöm.
0: Ez volt a Patent Percek, a 94.1 Rádió egy vagyonvédelmi műsora.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biztonsága érdekében itt az ideje lépni. 3, 2, 1, start! Patent Start. A Patent Start 0 forintos riasztórendszer csomaggal háza, lakása, irodája a világ egyik legmodernebb vagyonvédelmi rendszerével védhető 0 forintért. A biztonság minden pénzt megér, de most nem kerül semmibe. Válassza az Ajax vezeték nélküli riasztórendszert Patent Start csomagban most 0 forintért. További részletekért látogasson el a Patent honlapjára, vagy érdeklődjön személyesen irodáinkban. Startoljon most! Patent Start.
5: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazmaponton. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 131 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombót egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
6: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
7: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek! Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok, Secret Divatház, Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
8: A vashiány kezelése több hónap, várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió
0: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szép hétfőt kíván mindenkinek, Kócán Bálint. Ma még fél kettőig tart a véradás a Soproni területi vérellátó intézetben. Ha siettek, még odaértek, hajrá, adjatok vért, mentsetek életeket. Most pedig hallgassátok David Guetta és a One Republic közösét itt az I Don't Wanna Wait a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért megy a mikrofon mögött Kócán Bálint, most néhány programot ajánlok nektek. Mondja Datikám, Becsei H. Miklós és Balla Gergely, József Attila Estse lesz majd szerdán 18 órától a Búgó Csiga Acoustic Gardenben. Úti beszámoló Nepál a Himalája országa címmel előadó Király Gyuláné, mindez a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában szerdán 15 órától. Hogyan gazdálkodjunk ökósan, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület Soproni helyi csoport és a Soproni TIT közös programja kedden 17 órától a Soproni TIT-ben.
1: A program ajánlót támogatta a Lignova Kézháza. Minden a te.

0: Itt a Rádió egy nálunk csak igazi, mai sláger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint. Tavaszi háromas hangzat, fények, arcok, árnyak, Szent Miklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg kedden 17 órakor a Gyik rendezvényházban. Közreműködik T. Horváth József.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
4: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros Torna Facebook oldalon.
5: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
6: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
7: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tarunk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
8: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
9: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
10: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
9: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
10: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
12: Rádió 1.
1: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
12: Rádió 1.
1: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

A Rádió Egyet hallgatjátok, ahol csak igazi, ma is Láger megy a mikrofonnál, Kócsán Bálint. Most néhány filmet ajánlok, mozi ajánlóval folytatjuk. Sopronban a Cinema Cityben kiemelten láthatjátok a Michael című zenés életrajzi filmet. Emellett megnézhetitek, szintén kiemelten, az Ördög Pradát visel 2 című amerikai vígjátékot, de ott van a Bálnadal, a Charlie a Csodablöki című animációs film is a Cinema City kínálatában, illetve megnézhetitek az Időzített bombát, a Super Mario Galaxis a filmet, és megérkezett az Azur tenger könnyei című animációs film is. Jó mozizást!

A Rádió Egyet hallgatjátok, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy. Szerdáig marad a koranyárias időjárás, 26-27 fokkal felhős és napos időszakokkal időnként megélénkülő szérdel. Aztán szerdától csütörtöktől egyre több felé várható csapadék és néhány fokos lehűlés. Markáns fordulatot nem nagyon látok időjárásunkban. Én köszönöm, hogy ma is velem voltatok, holnap is találkozunk, és a Rádió Egy legyen veletek. Hétfőn délután is Kócz Emberlin búcsúzik. Ciao, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
8: Az egészségben nincs fél megoldás. Triton Life Aqua Medical Center. A vizsgálattól az eredményig mindent lefedünk. Egyszerűen, gyorsan, professzionálisan. Sopron első magándiagnosztikai központja. MRI, ultrahang, labor és számos szakorvosi magánrendelés. Triton Life Aqua Medical Center. Részletek és bejelentkezés 99-200-400.
9: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
10: Megnyitott a Georgies. Képzeld el, beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgies. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgies, az első falatnál eldől.
0: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét nyári tábort szervez a Bűvösföld Médiaértés Oktató Központ Sopronban. A program célja, hogy a táborozók kreatívan és játékosan ismerkedjenek meg a média különböző területeivel, élményeket és hasznos tudást szerezzenek. Folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai Sopronban. Ma 17 órától a Lenkei utcai rendelőintézetben várják a téma iránt érdeklődőket. Az előadásokon kívül már egy megújult webes felület is segíti az érintetteket.
0: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
11: Ma száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyolfelhő szűrheti meg a napsütést a Dunántúlon. 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Május 24-én, pünkösd vasárnap, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Sam Felty zenél majd, aki ezt a dalt Stronger Kesha-val készítette. Bármikor, amikor ezt a dalt lejátszom az órában, tessék, ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ezt a dalt pedig nagyon ajánlom mindenki figyelmébe. Blood Running, Ray Dalton érkezik, aki sem gyerekkorában, sem felnőttként nem akart soha klasszikus popstár lenni, mindig is csak énekelni szeretett volna, és sokáig nem gondolta, hogy sztár lehet belőle. Hát, az lett. Akinek ilyen hangja van, az megjegyzi a világ. Ray Dalton, Blood Running,

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Elindult a május, és hát átcsaptunk egy mini nyárba. 26-27-28 fokok vannak az országban. Ez lesz holnap is, de nyugat felül egyre több felhő áramlik majd felénk. A hét második fele felhősebb lesz, de csak 1-2 fokot megy lejjebb a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Köszönjük szépen! Azt pedig ne felejtsük el, bármikor játszunk Szemfel, Switch Disco, Accent vagy Cyril dalokat, azonnal páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Ugye ők érkeznek majd világsztárként a születésnapunkra. Május 24-én pünkösd vasárnap a Budapest Parkban a dalaik a 10. telefonálónak páros belépőjegyeket érnek. Taylor Swift-tel folytatom az infók után itt a Rádió 1-en.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Itt a tavasz. Ideje formába lendülni. Az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
9: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
10: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el! Beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. Mm. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
11: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
12: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
13: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
12: Tabak, lottózó, pénzváltás. És már hajnalban nyitva.
13: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
12: És ha éjjel jut eszedbe,
13: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
12: Minden nap 0-24-ben.
13: Két tabak Sopronban.
12: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Már csak 20 nap, és mi Rádió 1-esek együtt ugrálunk a Budapest Parkban. Jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap. 4 világsztárt hozunk Budapestre, minden információ a rádió1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Sam Felt, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
2: I find my way through the darkness.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor zenélhet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. Amikor hallani a zenéjüket, akár Siridét, akár Swish Discoét, Accent vagy Samfelt is jöhet, azonnal hívni kell a 0623111-111-et, mert a mázlista bejut ingyen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Szia! Dalt szeretném megfejteni. A játékra jelentkeznék.
0: A keresztneved?
1: Zsóka vagyok.
0: Na, fejtsük meg ezt a dalt.
1: Samfelt, Stronger.
0: Ezt a dalt hallottad a műsorban.
1: Igen.
0: Május 24-én, pünkös vasárnap, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 4 világsztár lép fel. Egyikük bizony Samfelt, aki ezt a dalt készítette. Zsóka drága, kérném a Rádió 1 szlogenjét még.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10-ként hívtál fel!
1: Jaj, de szuper! Nagyon örülök, köszönöm szépen! Nagyon örülök!
0: Ezzel te bebiztosítottad magad, és ott leszel a szülinapunkon.
1: Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon örülök neki!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Jaj, de ügyes voltál!
1: Nagyon köszönöm, nagyon boldoggá tették, köszönöm
0: rengetegen,
1: szépen.
0: Rengetegen irigyek rád. 9 emberrel beszéltem, szomorúak voltak, hát te viszont befutottál 10-ként.
1: Örülök neki!
0: Ha most nem sikerült, drága Rádió 1-esek, próbáljuk meg a következő zenei órában, és azt is megmutatom, hogy melyik dalt kell majd figyelni. Accent és a Don't Leave. Bármikor lejátszhatom, és ugyanígy páros belépőjegyet ér Accent dala a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, mert hogy ő is jön május 24-én a Budapest Parkba. Részletek most!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: És megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. Spátrendexpo.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
12: Képzelj el! Nyári este grill a kertben és egy saját jacuzzi a teraszon. A Coral Sopronnál nem csak fürdőszobák, hanem kerti burkolatok és wellness megoldások közül is választhat. Ha épít, ha felújít, vagy ha feltöltődésben gondolkodik. Mindent egy helyről. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
13: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazma Ponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az ötödik plazmaadásodig 131.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombót egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
14: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
15: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek! Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok, Secret Divatház, Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
16: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
0: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
17: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros Torna Facebook oldalon.
10: A Balázsék Road Show május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
18: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
19: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
10: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lotfi Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Road Show május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most.
2: Rádió
10: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

oldalunkon a rádió1.hu-n. Accenttel folytatom most, és hogyha mondjuk 15-20 évvel ezelőtt kellett volna róla beszélnem, akkor egy boybandről, egy fiúbandáról beszéltem volna. De igazából soha nem volt egy klasszikus zenekar az Accent, inkább egy folyamatosan átalakuló projekt. A 2000-es évek legnagyobb kelet-európai exportja volt. Mára Accent egyedül zenél, és a klubokban még mindig imádják a dalait. Hölgyeim és uraim, ő is fellép a Budapest Parkban május 24-én.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: megállás.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok, Viki vagyok, eddig minden évben ott voltam a Rádió Egy szülinapi bulián, és idén is ott leszek. Rádió Egy csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és rettenetesen egyszerű a játék. Ha jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal, tizedikként kell elérni a 0623111-en, és nyerni lehet jegyet a buliba. Hello!
1: Szia, én Székre szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Ildi vagyok.
0: Autózol?
1: Igen, autózok.
0: Merre felé?
1: Győrben.
0: Jól van, és a kis kocsidban, az autórádiódban mindig a Rádió 1 szól?
1: Igen, mindig.
0: Akkor hallhattál-e most egy dalt? Melyik volt az?
1: Igen, az Accent-től a Don't Believe.
0: Don't Leave, de ez így nekem...
1: Don't leave, bocsánat.
0: Ezt én így teljesen elfogadom. Erről a dalról van szó, és Accent május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, drága Ildi.
1: Jaj, de jó. És hányadik vagyok?
0: Tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként értél el!
1: Jaj, de jó. Szuper.
0: Nagy öröm van, ahogy hallom.
1: Igen.
2: Gratulálunk!
1: Köszönöm.
2: Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülünk, megyünk mindenképp.
0: Kivel?
1: A lányommal megyek.
0: A lányzóval, jól van, érezzétek nagyon jól magatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Játsszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
6: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros Torna Facebook oldalon.
7: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
8: Itt a tavasz, el ne szalaszd! Öntözéstechnikai termékek, KPR rendszerek, mezőgazdasági csepegtetőcsövek, szórófejek, esővízgyűjtő tartályok, szivárgócsövek. És ahogy mondani szokás, Füzinél a megoldás. Füzi, Sopron, Sonfalvi út 10, www.fuzisopron.hu.
9: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
10: Gastroenterológia Sopronban. Gyakori puffadás, hasfájás vagy gyomorsav gyötri? A New Medical Centerben azonnali szakorvosi vizsgálattal várjuk. Emellett gyomor- és béltükrözés is elérhető altatásban, fájdalom nélkül. Azonnali leletezés, szükség esetén pedig a mintavételt is elvégezzük. New Medical Center, Sopron, Lakner Kristóf utca 27, www.newmed.hu.
11: Tibikém!
12: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
13: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
12: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
13: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
12: Húf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
13: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
14: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
15: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
16: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
15: Tabak, lottózó, pénzváltás, és már hajnalban nyitva.
16: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
15: És ha éjjel jut eszedbe,
16: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
15: Minden nap 0-24-ben.
16: Két tabak Sopronban.
15: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: csak igazi, ma is láger megy, már is itt a következő nagy kedvenc. És hogy a holnapunk ugyanilyen szuper jó lesz-e, mint a mai, hát azt nem tudom, a napsütés mellett ugyanis nyugat felől támadnak majd a felhők. Keleten, a keleti ország részben lesz a legtovább szép napos időnk, ott 28 fok is lehet a csúcs. Aztán ezek után a következő napok változóan felhősek lesznek, 23-24-25 fokos maximumokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerel...

a Rádió 1-en. Csak igazi mai slágermeccs. A következő zenei órában is lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjával, a Swiss Discóval.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
6: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
7: 0670 50 48 755.
6: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
8: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
9: A tavasz nem vár, és az árak sem lesznek olcsóbbak. Minőségi 2 és 3D kerítés rendszerek, utcafronti kerítések, kapuk a Bomától verhetetlen áron. Teljes körű telepítés referenciával, garanciával. Szállítás saját darus gépjárművel.
10: Boma kerítés megoldások Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
5: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, rugalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS autós iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
11: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutar.hu.
12: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
4: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét nyári tábort szervez a Bűvösföld Médiaért és Oktató Központ Sopronban. A program célja, hogy a táborozók kreatívan és játékosan ismerkedjenek meg a média különböző területeivel, élményeket és hasznos tudást szerezzenek. Folytatódnak a Demencia Információs Pont előadásai Sopronban. Ma 17 órától a Lenkei utcai rendelőintézetben várják a téma iránt érdeklődőket. Az előadásokon kívül már egy megújult webes felület is segíti az érintetteket.
14: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
13: Kedden már gyakran zavarják fátyol és gomoly felhők a napsütést, sokfelé lesz élénk a szél. Napközben 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Valam mesapokat készítettek, és hát ezek a srácok tényleg képesek olyan dalokat összeilleszteni, amiről senki nem gondolná, hogy működnek együtt. Például egy 90-es évekbeli dal, egy modern techno alappal. Na hallgassuk meg, hogy dolgozik a Switch Disco!
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Na, felkapok most egy telefont a forradalom 20-as 311-111. Halló!
1: Szia, Zita vagyok, és játszani szeretnék.
0: Honnan csörögtél be, drága Zita?
1: Gyöngyösről.
0: És mi folyik ott Gyöngyösen?
1: Hát még a munka.
0: Még a munka? Mit dolgozol?
1: Hát irodán dolgozok.
0: Jaj, de jó, mert hát akkor ott mindig szólhat a Rádió Egy.
1: Így van, így van.
0: És te hallottál valamit adásban?
1: Igen. A Switch Disco-tól az I Found You-t.
0: Csak nem ezt a dalt? A Switch Disco május 24-én pünkös vasárnap fellép a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, hölgyeim és uraim. Zita, te pedig pontosan tudod ugye a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert 10-ként értél el!
1: Ha-ha! Szuper! Jaj, de jó!
0: Úgyhogy jössz bulizni!
1: Nagyon jó! Nagyon örülök!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, szóval se jutok.
0: Hát akkor ne is beszéljük túl, gyere velünk partizni pünkös vasárnap a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. Sok hallgatót bejuttatunk még a mai nap folyamán is. Kis Mártinál a kívánságműsorban is lehet nyerni.

0: Itt a Rádió 1-en 5-től Kis Mártival és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. Most közlekedési hírek. Somi írta, hogy rottyom van az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Kitartás, türelmet mindenkinek. Szintén M1-es, Evelintől tudom, hogy Nagy Szent János bűn csomópont és Győr között építik a terelést. Mindkét oldalon lassú. Ha vannak még hírek, jöhetnek, köszönjük előre is, jó utat a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
16: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
17: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros Torna Facebook oldalon.
18: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
19: Persze, az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
18: Tabak, lottózó, pénzváltás, és már hajnalban nyitva.
19: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
18: És ha éjjel jut eszedbe,
19: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
18: Minden nap 0-24-ben.
19: Két tabak Sopronban.
18: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
20: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
0: építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem, a kis csavarboltban mindent megtalál, amire szüksége van. Villamossági anyagokat, szerelvényeket és építési segédanyagokat. Vállaljuk E.ON munkák elvégzését. Új mérőhely kialakítás, lombabontás és teljesítménybővítés. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet,

0: Csak akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
1: Hívd Sopron legzöldebb taxiját, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
2: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Winobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykéréskukac@winobit.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek winobits.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 43 perc, közlekedési infókat kaptam. Józsitól tudom, hogy dolgoznak az 51-es főúton Taksonynál a 20-as kilométernél, úgyhogy aki ott halad, számítson lassabb haladásra. Krisz szólt, hogy Budapesten volt egy baleset a Róbert Károly körúton a Göncz-Árpád városközpontnál, de az Egér úton sem egyszerű, baleset volt a Balatoni úti lehajtó után, írta névtelenül valaki. 5 órától live mix, Lotfi Begivel és Kis Mártival, ez most Pulmex igazi mai slágere a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: És megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2.999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a FrontPro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a FrontPro védelem.
6: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
11: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzed meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Scoop élményhetek idén-nyáron is a 4 elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
19: Új kihívást keresel? A Feketek Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Feketek Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
20: Kóstolj bele te is Itáliába!
9: 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolt sör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
20: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Auto. Sopron. Pozsonyi út 5763.
21: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazma ponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 131.000 forint juttatást. Jót tenni, jó! Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
22: Gasztroenterológia Sopronban. Gyakori puffadás, hasfájás vagy gyomorsav gyötri? A New Medical Centerben azonnali szakorvosi vizsgálattal várjuk. Emellett gyomor- és béltükrözés is elérhető altatásban, fájdalom nélkül. Azonnali leletezés, szükség esetén pedig a mintavételt is elvégezzük. New Medical Center, Sopron, Lakner Kristóf utca 27. www.newmed.hu.
23: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online gag.jegy.hu.
24: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
25: Begi, mi történik? Nem erről volt szó. Hol vagyok? És miért nem a Gergő hangja szól, ami ilyenkor szólni szokott, tűpontosan hajszál ilyen? Keringettél 5 órakor?
26: Én meg azt kérdezem, hogy mi a dátum?
25: May the force be with you. Jól mondom? Jó. Nem vagyok nagy Star Wars, de ezt még én is tudom.
26: Így van.
25: De csodálatos ez a zene. Geri? Szóval Begi. Hát John Williams, hát igen.
26: Igen, és hát ugye nem hivatalosan, de azért erre a napra szokták mondani azt, hogy ez a csillagok háborúja napja.
25: Hát, ez nekem nagyon nehéz nem végighallgatnom.
26: De nem fogjuk végighallgatni.
25: Mert hogy ez már a Rádió 1 Live Mix, a lemezjátszók, nem pedig Lotfi Begi. Hát Juhász Gergő igazoltan hiányzik ezen a héten. Kézed örökbe fordott egy kutyát.
26: Láttam, Süsi a neve, és nagyon cuki.
25: Nagyon, nagyon jó fejsz.
26: Tehát akkor azért nincs itt.
25: Igen, igen, szerintem most így összeszoknak a héten.
26: Felúst kell cserélni, le kell vinni, össze kell szokni, meg kell, hogy találja a lakásba. Az összes olyan helyet, ahol el lehet rágni a cipőket, a falat le lehet vakarni. Szóval, hogy csodálatos dolog a kiskutya, de hogy mit vállalt a Geri, azt még szerintem
25: igen,
26: én se tudja.
25: Igen, ez szenior 10 éves vakkutya, úgyhogy ez egy nagyon más sztori. Nem egy kis
26: ja, kölyök. Ezt nem is tudtam.
25: Bizony, vagy biztos elmeséli. Én egyébként Kismárti vagyok, de hang alapján bárki más lehetnék, mert valami történt. Egy hét Sziget fesztivál után volt régen ilyen, de hát ma már csak Covid vírusnak hívom. És Begi, megtapsollak, hogy itt vagy, mivel kezdődik ez az óra?
26: Érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: ezer éve nem hallottam. Ez itt Just Want You, már a címét is elfelejtettem, de olyan emlékeket hoztál vissza, hogy elképesztő.
1: Abszolút egy igazi Ibiza klasszikusról beszéltünk, aminek most megjelent egy vadonatúj remixe. Ez a dal nem fog kimenni a divatból, mert magában foglalja mindazt az érzést, amikor tényleg először kibújunk a klubok falai közül, és szabadtéri rendezvényeken játszunk, vagy akár a tengerpart mellett bulizik az ember. Tehát ebbe úgy ízig, vérig minden benne van, ami a nyári bulizásról szól.
0: Igen, és hogy a klasszikus, ez tényleg nekem is azt jelenti, hogy nincs ilyen, hogy generációs határ. Tehát az E, az Y, az X, mindenki beindul rá. Ezeket, ez a jó, nem tudod megfejteni.
1: Ezeket nem mond nekem, mert hogy én ezzel nem vagyok tisztában. Azt tudom, hogy én boomer vagyok, vagy nem.
0: Nem
1: vagyok boomer.
0: Mi vagy? Hanyos vagy te? Az más.
1: 82-es.
0: Az már millenniál vagy, idősebb millenniál.
1: Az jó.
0: Tehát ha már bulisztál a dal eredetiére, meg kell szérumot kenned, Peggy. Éjszakánként.
1: Hát én ott voltam, ennek a dalnak az eredetén ott voltam, még talán Bakeriten is megvolt, és hát tényleg nagyon sok emlék fűződik hozzá. Nagyon örülök neki, hogy ebből van új remix, amit újfent pörgethetek itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben.
0: És ami még ennél is fontosabb, nagyon szeretnek a Rádió 1-esek. Sziasztok, hello Márti és Begi, nálunk a kerti munka közben csak a Rádió 1 szól. Lacus 78, aztán azt írja István, hogy jó, nagyon jó a DJ.
1: Köszönöm.
0: Bárki is legyen az. És szuper volt a ligetes csütörtök, ezt is írja valaki.
1: Ja, tényleg. De hosszú volt ez a hét. Már szerdára indultunk, és konkrétan 6 bulit nyomtam le a héten. Mindegyik egytől egyik nagyon jó volt. Mindegyik szabadtéren volt, úgyhogy tényleg itt van a nyár a nyakunkon és a szabadtéri bulik sora.
0: Na, és ami nagyon fontos, egy igazi mai slágerrel kezdtünk, egy olyan dal, amit május 24-én élőben hallunk majd a Budapest Parkban, egy Exen dal. És a következő órában, hogyha nemzetközi sztárjainknak szól egy dala, akkor majd érdemes hívni, mert hogy játszunk páros parti belépőjét a szülinapi fesztiválra.
1: Tudsz nekem is intézni?
0: Ticket, please. Hogy menjen kétes alakoktól kelljen majd vásárolni a helyszínen. Nálunk lehet nyerni. Na és most mivel folytatódik a live?
1: Maradunk ennél a hangulatnál, de egy vadonatúj dallal megyünk tovább. Bob Sinclair szintén ebben az időszakban nagyon nagyokat ment és nagyon nagyokat alkotott, és hát nem beszített semmit a tudásából, fényéből. Ez a legújabb kislemeze, aminek az a címe, hogy I Can't Wait. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Nem pedig egészen este 6-ig. Lotfi Begi, Mr. Know-it-all, azt is mondhatnám.
1: Imádom. Teddy Sims egyébként még nem tudott olyan dalt kiadni, amire nem azt mondtam volna, hogy bomba. Tehát, hogy a lemezét is hallgattam, de a kis lemezek, tehát ami klippes dal, vagy a rádiónak szánják, azok elég gondos munkába vannak kiválogatva. Elképesztő, elképesztő hang, elképesztő dalok.
0: Hát de tudod, nem csak a hang kell, hogy elképesztő legyen, hanem ez a tengermély hát lélek, ami van mögöttem eddig is. Azért, jó hangja sok mindenkinek van.
1: Igen, igen.
0: De azért belőle valami van, más is átjön.
1: Megjárta a poklokat, a poklok útját, és aztán talán az utolsó utáni lehetőség volt az, hogy beadta a demóját. Nem is tudom, hogy történt, de azt tudom, hogy nagyjából egy kanapén aludt, vagy az apukájánál, vagy a haverjánál. Tehát, hogy egy nagyon lecsúszott állapotban volt, amikor végre beütött neki a siker.
0: Ja, nekem szokott reggel. És itt volt egy különleges mashup is, ugye az It's Not Right, Where Have You Been, és a Push the Feeling On, és erről eszembe jutott, hogy hozzánk mashup DJ-k jönnek a Swiss Disco. Szereted ezt a műfajt?
1: Én nagyon-nagyon szeretem, és főleg a technológia fejlődésével, és az AI előtörésével, előretörésével most már sokkal egyszerűbben le lehet szedni a vokálokat a dalokról, vagy a zenei alapokat külön leszedni a vokáról, tehát hogy most már annyi lehetőség van, és annyi mindent meg lehet csinálni, hogy igazából tényleg csak a kreativitás szab határokat, az meg hát ilyenkor szárnyalhat, úgyhogy én a Switch Discot nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon szerettem az ő kis mashupjaikat, és hát az én szettjeim is tele vannak ilyen mashupokkal, mert hogy...
0: Hálás műfaj.
1: Meg tényleg, hogy összeházasítod a dalokat, és nem gondolnád, hogy egy új dalként tud funkcionálni.
0: Popány Begi nagybarátja azt kérdezi, hello Márti Begi, adjatok valami jó praktikát a keddi matek és szerdai töri érettségére, illetve erre kérni. Begi, hát szentelt víz, ilyenkor már nem tudom, ingával néznek, hogy melyik matek tétel. Én ezt csináltam, bevallom, az okkultizmus tudományát is bevetettem.
1: Én meg bevallom, hogy még az érettségi előtti nap éjszaka a hétvégi bulinknak a plakátját plakátoztam, és úgy voltam vele, hogy hát majd lesz valahogy.
0: De az a vagy.
1: De hogy a bulinknak azért meg kell történni, és tökre kell, hogy tudják az emberek, hogy bulink lesz. Ne ezt csináld, Kopány.
0: Kopány, ha ezt számít, én nagyon izgultam, ne izgulj, jó?
1: De én is izgultam, de egyébként meg valahogy lesz. Ha szeretnek a tanárid, akkor meg pláne.
0: Mivel megyünk tovább, Begi?
1: A folytatásban érkezik Purple Disco Machine, és az In the Dark, ezúttal Oliver Heldens remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Mártit és Lotfi Begit halljátok.

0: Után 5-től 6-ig a lemezjátszóknál pedig Lotfi Beggy, és hát összeházasodott Alex Warren a végére a Sweet Child O' Mine-nal, ha már itt a mashup témát bedobtuk. Beggy, nagyon jó volt, mikor lehet veled legközelebb találkozni, és hol? Fizikailag, meg az éterben?
1: Az éterben pénteken leszek majd a Birdies Mine Radio Show-ban, illetve péntek este Zalaegerszegen, a Zalaegerszegi Sörfesztiválon, illetve szombaton a Bátorkeszin leszek, az pedig ugye Felvidéke van, úgyhogy elindult a nyári turné, nagyon-nagyon örülök neki, kapjatok el valahol!
0: Jó, elkaptalak itt a pult mögött, és indul a kívánság műsor, és nagyon figyelni kell, hogy mikor szól Ed Sheeran Camera dala a Siri Remixben, akkor érdemes telefonálni. Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért. Jó voltál, Beggy?
1: Köszönöm a figyelmet, szevasztok, szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek peugeot.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Fáj a fejem.
10: Hamar elfáradok.
11: Nem szeretek este vezetni.
12: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Eco Family napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Eco Family. Drogéria. Élelmiszer.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
17: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
18: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
19: Csendből csinálok pénzt.
20: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
18: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
21: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
22: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
24: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás.
23: Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: Skoda.
1: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
10: Színész vagyok, nem bajnok.
24: Mi nem térdelünk le!
1: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
9: It's showtime.
1: Május 7-től a mozikban.
25: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
26: Reklámot hallottak.
27: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Reklám.
28: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
29: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
30: Familypark.at.
31: Költözne? Hova? Lignova.
32: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
33: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
34: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
33: Tabak, lottózó, pénzváltás. És már hajnalban nyitva.
34: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
33: És ha éjjel jut eszedbe,
34: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
33: Minden nap 0-24-ben.
34: Két tabak Sopronban.
33: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
35: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
36: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, rugalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk. TRS.
37: Tibikém!
38: Ferikém, de jó, hogy jöttél. Nézd, ez itt a kert.
39: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
38: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
39: Uff, bau, megvan? Lejer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
38: Uff, bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
39: Uff, bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
40: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Winobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@winobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek winobits.hu.
26: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
41: És most!
26: Rádió
41: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Juhász Gergő helyett én, Kismárti hozom az igazi mai slágereket, teljesítem a dalkéréseket. Ja, és játék is lesz páros belépőért a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Ebben az órában a nyerő dal Cyril és az Ed Sheeran-féle Camera Remix. Most Joel Corey-t hozom, és hozzá egy üzenet is tartozik.
1: Páromnak üzennék, hogy kitartás, már nem sokára érkezek én is hozzá. Házat újítunk.
0: Az kemény dió. Ha ezt túléli egy kapcsolat, akkor tényleg bármit.
1: Most már lassan egy fél éve csináljuk a házfelújítást, úgyhogy és még messze a vége, úgyhogy...
0: Akkor vannak már sztoriaid, mert egy könyvet tudnál
1: vannak,
0: írni.
1: Vannak. Olyan dolgokat tapasztaltunk.
0: 0620-311-111 a hívható SMS és Viber számunk, ez pedig a Stay a Little Longer.

Közlekedési információk már is az élő kívánság műsorban. Fót és Csomád között nem működik a vasúti átjáró, ezért bődületesen nagy dugó van. Fót irányába is Csomád és Feresegyház felé is, ezt Barbitól kaptam üzenetben, és élénk a forgalom Budapesten a Hegyalja úton, a Pest-Buda irányba. Hát ez inkább teljesen normális, mert törvényszerű. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0623-111-111 a számunk. Közlekedési infók után pedig egy klasszikus, popklasszikus, a Moves Like Jagger a következő üzenet hatására. Hello Márti apunak és anyunak üzenem, hogy szeretem őket, ők meg szeretik ezt a dalt, úgyhogy jázz le nekik.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos info, Rádió 1-esek. Ha felcsendül ebben az órában a Cyril féle Camera, ugye az Ed Sheeran hivatalos remix, azonnal érdemes hívni minket a 0620-3111-111-es számon, én pedig már írom is az újabb neveket a vendéglistára. Május 24-én együtt bulizunk a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Szóval ez az a dal, amit figyelni kell, bármikor jöhet. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
4: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
11: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak.
12: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a vendéglistára, vagy nem? Hát az el kell találni a dalt.
1: Kata.
0: Kata, hello, itt Márti. Honnan hívsz?
1: Egerből.
0: Nyertél már jegyet a bulinkra?
1: Nem még.
0: Soha életedben?
1: Se.
0: Tavaly se voltál?
1: Nem.
0: Ó, hát akkor egy új világ fog megnyílni előtted hamarosan, de várjunk. Mi volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Szilvétől a kamera.
0: Ami eredetileg kinek a dala?
1: Egy Siren.
0: Már csak arra kérdésre kell válaszolnod, hogy Cyril hogy szereti a vajaspirítóst? Sósan vagy enyhén? Hagymásan. Vicceltem.
1: Sósan.
0: Tizedik vagy az a lényeg.
1: Köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ez igen.
1: Köszönöm szépen.
0: Fontos info még, hogy ne tedd le a telefont, jó? Felvesszük az adataidat. Játék a következő órában is lesz, Sam Felt, Post Malone. Nagyon fontos, hogy tudni kell az előadót és a dal címet is. Ha ez felcsendül, ez a dal, Sam Felt és a Post Malone, akkor érdemes tárcsázni minket tizedikként, és már írom is a neveket a vendéglistára. Május 24, Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és indítok nem sokára egy óriás Rádió 1-es kedvencet. Hát nagyon erős lesz az UV holnap, Rádió 1-esek, erre készüljünk, és aki velem együtt nagyon várja, hogy végre legyen egy kis csapadék, én virágmagokat szórtam ki a héten, úgyhogy hát kémlelem minden nap az eget, szerdára írnak kiadósan mennyiséget, úgyhogy legyen így!
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Halló, szia Márti, Őrs vagyok megint Finnországból.
0: Jaj, de örülök, hogy hívtál. Hogy vagy, Őrs?
2: Köszi szépen, jól, szép idő van, lehet fagyizni.
0: Pont nem ez lett volna az első gondolatom Finnországgal kapcsolatban, de ennek örülök, hát ugye ez gyors és lassú gondolkodás, erre szokták azt mondani. Kinek üzensz, kinek szóljon a következő igazi mai slágerek?
2: Csillának és Jarének szeretném, ők a keresztülei Budapesten érnek.
0: Oké, már továbbítottam is nekik, és köszi, hogy itt vagy velünk hétfő este. Szia!
2: Köszi, szia!
0: Ezt hamarosan figyelj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florván S9 Artis Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Skoda.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os Metrós év gyorsfagyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
15: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
16: Familypark.at.
17: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
18: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen!
5: A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés- és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
18: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
19: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: közlekedési információk már is a 2 órás élő kívánság műsorban. Ezt Zolitól kaptam. Ó, sajnos baleset. 31-es főút Maglódnál 2 személyautó ütközött össze, és jelenleg félpályás korlátozás van a 25-ös kilométernél. Ami a fővárost illeti, a Csalogány utcában erős a forgalom, köszi Ziti, a Hegyalja úton viszont mindkét irányban primán lehet haladni. 0620 311 111 az elérhetőségünk. A közlekedési infók után...
1: Halló, szép estét!
0: Halló!
1: Szennyi vagyok Püstökadányból.
0: Szia, Márti vagyok a stúdióból.
1: Na.
0: A.
1: Van kívánság műsor most?
0: Minden este? A Juhász Gergővel szokott lenni, ne zavarjalak össze, hogy most én ülök itt, a Gergő pihen. Örökbe fogadott egy kutyát. Egyel több info. Kinek üzensz?
1: Hát, figyelj, úgy akarnék úgy mondanám, Püstökadányok, telefonra fel, mert múltkor már hallottam egy olyan valamit, hogy Püstökadányba küldtek zenét. Tehát hallgassák a rádiót.
0: Igen. Táncolj Püstökladány. Ezt is mondhatnám, hogy DJ lennék a diszkóba, Püstökladányban.
1: És telefonra fel?
0: Jó, bármit is jelentsen ez. Neked küldöm a következő igazi mai slágert, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Én köszönöm.
0: Na hát, Rádió 1-esek, ez egy olyan zene, amit hamarosan élőben hallunk majd a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Érkezik hozzánk ugyanis Sam Fett, és ezt a dalt a Post Malone-t tuti, hogy pörgeti. Majd jön még Cyril, a Swish Disco, Accent, a Rádió 1-es DJ-k, minden egyéb infót van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Na gyere, Sam!
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és újabb izgalmas pillanatokhoz érkeztünk.
1: Halló, szia, Máté, Tibi vagyok.
0: Hello, Tibi. Szeretném
1: feljelentkezni.
0: Tibi, nagyon jól csináltál eddig mindent, de mi volt ez a dal, amit hallottál? Mi a címe, ki az előadó?
1: A Sam Feltől a Post Malone.
0: Tök jó vagy. Hihetetlen, nem, hogy nem sokára élőben hallani fogjuk, hát vagyis hát egy DJ szedben, ugye bár, hiszen Sam Felt egy DJ. Képzeld el, hogy 10. vagy.
1: Nem mondod.
0: Dehogy nem.
1: Jézusom. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ügyes voltál, gratulálok! Kivel fogsz bulizni, azt tudod? Mert hogy ez egy páros jegy.
1: Természetesen a párommal.
0: Nagyon jó, nagyon jók lesztek. Ne tedd még le a telefont, jó? Hamarosan találkozunk.
1: Rendben. Nagyon köszi.
0: Mert aztán a buliban a tömegben vigyázni kell, hogy az ember el ne hagyja a párját, aztán jöhet a nagy kérdés, where's my husband, hol van a férjem? Dóri kérését teljesítem, most egy csodálatos énekesnő igazi mai slágerét hozom. Hát lehet, hogy elvette tőlünk az élet Amy Winehouse-t, de itt van most

0: 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. A mikrofonnál Kis Márti, hát mondanám, hogy Juhász Gergő magyar hangja, most nekem is elkélne egy magyar hang. Valami történt a hangommal, majd visszajön holnap szerintem. És hogy ki van a vonalban? Ez már is kiderül.
1: Hello, Evelyn vagyok, és szeretnék kérni egy zenét a Lady Gaga-tól, az Abracadabra-t, és a legjobb barátnőmnek szeretném küldeni.
0: Óriás Lady Gaga-s vagy csak ez az a dal, amit nagyon-nagyon kedvelsz?
1: Hát én nagyon szerettem a Lady Gaga-t.
0: Ó, hát te annyira picúr vagy, hogy amikor kijöttek az első dalai, még meg sem születtél.
1: Igen, tudom.
0: Na hát bekészítettem, és jön nem sokára az Abracadabra. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szia!
1: Lát,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát hogyha valaki most állítja össze a szettet, a ruhatárat holnapra, folytatódik, sőt fokozódik a meleg, 27 fokos csúcs is lehet napközben, erős most már az UV-sugárzás, ez nem csak a nyári hónapokban van így, úgyhogy most már ez is legyen ott a fejünkben, ha sokat vagyunk a nap.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez volt a két órás élő kívánság műsor, de most jön még csak a java, a menő DJ mixek, 8-kor indul a diszkós, itt aztán a World is My Radio Show, és még egy üzenet, hello Márti, ha már születésnapi fesztivál lázban égünk, egy korábbi előadótokat, Joel Corit játszne nekem, létszi. Tomi írta SMS-ben a 0620 311 111-re, bizony vele is bulisztunk már, és milyen jó volt. Május 24 Budapest Park, pünkös vasárnap, újra jövünk. Kismerti voltam, jön nem sokára a diszkósit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: Familypark.at.
6: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
7: www.masterpartner.hu.
6: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
8: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohouse weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohouse, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohouse.hu.
9: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
0: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
10: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
11: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lopti Begivel és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rúcsú május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
13: Kapaszkodjon!
14: Szevasztok, szép estét, ez a Rádió 1, csak igazi mai slágerben indul a Diszkósít Rádió Show, május 4-e van, May the Force be with you, legyen veletek, meg diszkóval is legyen az erő, ezt kívánom neked. Hanvai PG-t van, bár ennyitől a full élőben vagyunk, és Star Wars napon egyébként, ezért így indulunk.
15: Hogy mekkora vagy, de komolyan, nagy színpad, DJ Junior nagy színpad.
14: Összeraktam egy ilyen mashupot, egy ilyen mashupot.
16: Jó, nem mindenki érti, ez a Csillagok háborújának a zenéje, és azért, mert ugye azt mondják angolul benne, hogy maybe force be with you.
14: May the force be with you.
16: Ezt úgy is lehet érteni, hogy május 4-e. És nagyon okos.
14: Igen, hello, a May the Force és a May Force. Így van. Ez jó fordítottad, de szóval egyébként ez a román angol magyar.
16: Akkor javítsák ki nyugodtan. Bármikor mondogod
15: esetleg. Ez a lényeg, hogy túl magyarázzák, túl beszélik. Egy biztos, hogy indul a ma esti Diszkósít Rádió Show, de mivel is?
14: A Cry for You-val, meg a Star Wars címzenével. John Williams zenekarra játszott az elmúlt percekben. Összebesebb volt, ami gyorsan. Úgyhogy igen, ott vagyunk TikTokon, most már megyünk. Várjál, rá kell nyomnom az élőzésre. Nem. Ben vagyunk, gyerekek, meg a YouTube-on is. Jó szórakozás mindenkinek, este 9-ig tartsatok velünk, ez a Diszkósít, itt a Rádió 1-en.

0: Kérdezik, hogy mi van diszkókutyussal, ugye a hétvégén rosszul lett, elvittem orvoshoz, és hát meg kellett tudnom, vagy szembesülnöm kellett azzal, hogy végstádiumos vesebeteg, három orvosnál is mondtunk, mind a három ezt mondta, de ma voltunk egyébként egy orvosnál, aki egy picit biztatott minket, és majd valamikor 2-3 nap múlva kiderül, hogy mi van diszkókutyámmal. Egy biztos, hogy köszönöm tényleg az egész országnak, aggódtok érte, zseniális gyerekek lerajzolták diszkót, elküldték nekem, kutyás fényképek érkeztek, de egyébként a kedvenc hozzászólásom és ezzel kapcsolatos ilyen megnyilvánulás, ami nagyon mélyen érintett, és ezt szeretem a legjobban. Nem bírtalak sose egyáltalán téged, de Dizsi kutyának minden jót kívánok, szedd össze magad, te is, meg a kis csöpp is. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok.
1: Na hát emellé lehet rakni azt, hogy én megkérdeztem, hogy mi van a kutyával. Egyébként.
0: Meg is lepődtem.
2: Én meg válaszoltam, hogy a macskám jól van.
1: Nem, ez annyira hülye, mert
2: aztán utána nyilván
1: kívántam neki újra. Diszkó kutyának jobbulást kívánok.
2: Ezért azt mondtam, hogy made a Ford BB, hogy diszkó erős legyen, mert erősnek kell lennie. Nincs vesen. Na, megyünk tovább egy ilyen vidám dal, a Turn the Lights Off, eredeti valódi DJ Juniorban. Ez is benne van a pakban, amit holnap majd kirakok a Facebook oldalamra, le lehet majd tölteni. Cutover és Johnnal megyünk tovább itt a Discoshit Radio Showban, a Rádió 1-en.

0: Magyarországú Disco Shit Legends lesz. Ennek lehet, hogy új neve van, mert itt most többet játszunk, mint másfél óra.
1: Long Legends!
2: Maraton. Disco Shit Legends maraton. Mezőtúron.
0: És mikor kezdünk?
2: 7 órakor a New Week, 9-kor a Junior, 11-kor a Bárány, és 1 órától hanvai PG zenél majd.
0: 2 órát fogunk játszani fejenként, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatos játékunk van a Disco Shit Facebookján. Minden este lesz ilyen játék, pontban 8-kor. Kikerült, tessék csekkolni.
3: Én meg annyit akartam mondani, hogy az egész héten, az elmúlt héten a Bárány itt volt, tudja, tehát arról beszélgetünk, hogy nem volt foga. Tehát képzeljétek el.
2: Nekem van. A fogatlan orosz jelző!
3: Gyerekek, úgy néztem ki, mint az A című izéből nem láttam, az a horrorfilm, a bohóc, akinek nincs foga, vagy legalábbis így le van reszelve, a Pennywise. Pennywise voltam teljesen. Ezzel jogadtam egy napig csak, de utána megvoltam. Most megvan a műanyag fogam, mutatom, hogy mindenkinek mutatom, de 13-án lesz végleges is. Na, megyünk tovább, már élek, gálom.
2: Fúr, öreg vagy.
3: Perfect, ez egy tökéletes szerem lesz itt a Disco Shit-ben a rádió egyen. Figyeljetek,
2: ez egy oda.
3: Totál ki vagy.

0: Diszkocsit Radio Show, a rádió egyen 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színnől a zenékkel, kérem szépen. És hát itt a Bárányi Tanvai, én meg mixelek, DJ Junior vagyok, élőben vagyunk, FM-en, weben, applikáción, YouTube-on, meg a TikTokon is.
1: Én még visszatérnék az elmúlt hétvégéhez. Pénteken nyúlom voltam az Izek Világa rendezvényen, Balázs Attilával, aki kreátorja vár a Diszkocsit pizzát, és egy ilyen kerti pizzapartin voltunk, ő csinált a pizzát, én diszkoztam, köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Szombaton egyébként Dombovára játszottam, szenzációs élmény volt, és szombaton volt a fővárosra egy buli. Én egyébként a magyarokra büszke vagyok. Ide jött egy olyan ember, aki egyébként Magyarországon mondhatni nem sztár, de a világon mindenhol úgy kezdődik, hogy a legnagyobb közé van helyezve. Ő And Me Afro House-t játszik, és kim volt állítólag több mint 10 000 ember a rendezvényen szombaton. Ehhez gratulálok, minden egyéb máshoz veszettülnem.
2: Én magam részét elmondtam.

0: egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúrra, ahol a Discosheet Legends lesz. A Junior kezd majd 9-kor, illetve előtte New Week, bocsánat, már 7 órától zenél, én 11-től pörgetem a lemezeket, 1 órától pedig Hanvai PG, mindenki 2-2 órát fog zenélni. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, méghozzá 9 órától, és 60 perc lesz az egész, utána pedig megyek Debrecenből a Németi Pistivel, a Volt egyszer egy Egoist Partin fogok zenélni, bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki ezen a bulin ott volt, ő dolgozott, ő legalább pénzt keresett. Ez egy jó hír.
0: Ez jó, és nem aludt el.
1: Remélem, hogy nem,
2: mert csak este 7-ig volt, képzeld el, tehát korán kezdett.
3: De remélem, nem a hangosító részlegen dolgozott, mert oda kellett volna még szakember.
1: Máshol dolgozott. Annyit akartam még mondani egyébként, hogy igen, pénteken a Bárányéka nyomon mezőtúron Discosheet Legends lesz, szombaton meg ugyanott, ahol az Attila, Kiskualason, csak én éjféltől fogok majd játszani természetesen. Most már nem beszélünk, csak annyit, hogy Rádió egy születésnapi fesztivál, figyelj, mert neked hozom a pénzt, adjál majd vissza. Az fontos, Korolova, a Switch Discovala, aki itt lesz május 24-én, a Rádió egy születésnapi fesztivál, mellük megyünk tovább.
0: Ezzel kapcsolatosan még van mondani való.

Rádió egy csak igazi, ma is Lágermény Diszkosit Rádió, és a DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel. Én nem tudom fejből, hogy májusban hova megyünk, de egy biztos, hogy most pénteken megyünk mezőtúra, 31-én pedig ugyebár közönség találkozók lesz, diszkó

0: Diszkosít pizza kóstolás, ahol az első 150 vendég ajándék szelet diszkosít pizzát kap. További infók
1: nem
0: a diszkosít Facebookján.
1: Nagyon fontos, illetve
2: monitor
1: hangfalat viszek pátyra, ez nagyon fontos.
2: Ja, mert diszkozunk is.
1: Így van. Na, és akkor mondom, tehát most hétvégén mezőtúron pénteken bulizhattok velünk, maratoni 6 órás diszkosít Legends lesz. 22-én pénteken túrkeve, nem turkálunk, túrkeve.
0: Igen.
1: És aztán szombaton, tehát 23-án Vonyarcvas, egy 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol olyan világsztárok lépnek fel, mint Cyril, a Swish Disco, illetve Sam Felt, de ennél számunkra van egy sokkal-sokkal fontosabb, amit még nem mondtunk, de ma este igen. Diszkosít, dalpremier és videóklip premier május 24-én, vasárnap a Budapest Parkban.
2: Beszélgettünk itt ilyen nyitott szórakozóhelyekről, mi eszembe jutott, játsszuk egy Kashmir dalt, Wild Ride, a dal nem olyan jó egyébként, de mindegy, játsszuk meg igazi maiságát, viszont ez ilyen Riós remix, az van itt ráírva, Riós remix.
1: Jaj, értem.
2: Olyan lesz.
0: Maranyos vagy.
2: A
1: főnök hallotta, remélem, hogy
2: ez nem volt. Tudok beszélni? Nagyon jó. Ja, nem.

0: mondom, hogy ide föl van írva.
1: Minden valami negatív volt.
0: A héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúra, ahol Discos It Legends lesz. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen 21 órakor, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a Volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, aztán a Vista Baby.
1: Azt hittek, hogy öregszik az öreg. Tehát, hogy...
0: Ennél jobban. Gyerekek, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre ott van a Bárány bácsi.
1: Annyit akartam mondani, hogy Emmanuel Topol türkis bizárt, csak azért DJ Juniorba ez is kikerült, hogy holnap fog pontosan kikerülni a Facebook oldalon a remixek, amelyeket az év elején csináltak, oké? Okay? Ez nagyon fontos, meg az is nagyon fontos, hogy július 4-én lesz Club Speed Open Air Budapesten.
0: Megyünk.
1: Na, készüljetek, jó? Ott lesz a Schulz is, aki nem sokára szülinapos, meg a Küll is, meg én is, meg szerintem a Flash is.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pícsi voltam, búcsúzom ma estére, pénteken ugyebár mezőtúr, játék kint a Discos It Facebookon, tessék csekkolni, szombaton pedig a fővárosban várok majd mindenki sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, Fatboy-jal és Goldhand-del, szavaztok!
1: Én meg azzal búcsúzom, hogy pénteken a srácokkal ugye a Discos It Legends, mezőtúron szombaton, meg ott játszom a Bárány, csak én éjféltől Kisfunhalas főterén, nagyvárosi rendezvényen, és meghúzzuk még egy picit a végét, ha van idő. Adam Beyer, Close Your Eyes, mindenki csúrka be a szemét, és élvezze egy kicsit a technózenét, mert ezzel zár a Discos It itt a rádiógyen, holnap este 8-kor újra jövünk, szavaztok!
0: Cső!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk innentől ezt a következő három órát. Friss megjelenések, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Először Metzger Viktóriával. Hello Viki!
1: Sziasztok, szia Geri!
0: És pontosan 20 nap múlva jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Az ausztrál Cyril lesz az egyik legjobban várt külföldi sztár fellépő.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára, úgyhogy ezzel startol a Third Is Mine Radio Show.

0: a lemezjátszói mögött, és vele most felvonultatjuk azokat a külföldi sztárokat, akikkel együtt bulizunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Foder a dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Sam Feld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni, egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house szettel készülök majd Sam Feld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Sam Feld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Sam Feld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Sam Feld, nagyon-nagyon várunk, 20 nap múlva.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show hétfő este. Metzger Victoria a lemezjátszók mögött egészen 11-ig, aztán Kollár jön 11 és éjfél között, és Bob Sinclair szenzációs új dalával folytatjuk. Egyszerűen árad belőle a nyári hangulat olyan, mint egy klasszikus house zene, mondjuk 15-20 évvel ezelőttről. Neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclairt. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ez egy különleges Brian Kua Tech House remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-jel. Ez a Let You Let Me Go.

0: Anima, Argy és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, és lesz még egy csomó hasonló különlegesség 10 óra után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra jön.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Te

0: 'Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10, itt is vagyunk újra. Hello mindenkinek, és figyelem, ebben az órában egy nagyon fontos dolgot fogok nektek elmondani Balázsék jövő héten induló délutáni roadshowjával kapcsolatban, ahová természetesen a rádió egy live mixel idén is elkísérjük őket pár perc múlva. Mondom a részleteket, Viki pedig indítja a második kört. Hajrá!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni, ez egy zseniális feldolgozás Sidepiece-től. Itt is van a Cry For You.

0: itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show hétfő este. Ne felejtjétek, jövő héten indul Balázsék országjáró délutáni roadshowja, ahová a Rádió 1 live mix is elkíséri őket. Délutánonként 4-től 5-ig formapolunk majd Balázséknak, az első állomás Győrben lesz, aznap Jaminával nyomjuk majd a Rádió 1 live mixet Balázsék előtt, és nagyon-nagyon fontos, minden délután várjuk a legnagyobb rajongói csoportokat. Jövő héten hétfőn tehát a nagy Jamina rajongókra számítunk Győrben. Ha eljöttök, belépőket is kaphatok majd a helyszínen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Naviki, tőled pedig most jön a Dashnek készített új remixed.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jó leszek újra a saját remixemben.

0: Christopher kollégánk és jó barátunk és egy zseniális friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Victoria lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél, a Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió 1-en.

0: a lemezjátszói mögött egészen éjfélig, lassan jön a véghajrá, az utolsó jó erős negyed óra. Gordó érkezik a Loco Locoval, tudjuk, hogy imádjátok ezt a dalt, egyébként szerintem kevesen tudják, de Gordó bizony Carnage néven egyszer már meghódította az egész világot. Igen, Gordó egyelő Carnage-el, egyébként Avicii-nek is egy nagyon-nagyon közeli barátja volt, és akkor jöjjön az a dal, amitől hangos lesz minden buli és minden nagy fesztivál idén nyáron.
1: Loco Loco Loco, így van, Geri, nagyon jól mondja, és szerintem ez a dal azért tudott nagyon-nagyot ütni a megjelenéskor, mert már a megjelenése előtt is hatalmas nevű DJ-k pörgették, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show, jön a Loco Loco.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary.

0: rendesen rárúgtuk az ajtót a hétfő estére, Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Balázs, zseni voltál ma este is, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, én is várok vissza mindenkit 2026-ban is minden hétfőn este 11-től.
0: Ma pedig Szemfelttel zárunk, akit nagyon várunk 20 nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ő lesz az egyik nagy nemzetközi sztár fellépő, ez a Heart Like Mine. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Szép

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és mindjárt a kezdésben egy olyan dal, amit május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk úgy, hogy az előadók a színpadon vannak, Accentet és Tóth Abigért is meghívtuk, és itt is lesznek, ez pedig tőlük a Sugar Daddy a Rádió 1-en.

0: az zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ma reggel is jönnek, a játék pedig folytatódik náluk. Tavaszi nagy takarítás. Elképesztő ajándékokért, én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia a rádió egyen.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Warren a fogyadásban, aki szerintem motivációs előadásokat is tartatna. Nagyon sok hullámvölgy volt az életében, amiből viszont mindig fel tudott állni, ki tudott jönni, és fel tudott térni a zenei világ csúcsára. Alex Warren az igazi mai slágerrel, ez az Ordinary itt a rádió egyen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól. Én nagyon bírom ezt a dalt, meg nagyon bírom egyébként Ray Dalton karakterét is. Akármikor megnézek tőle egy sztorit, vagy bármilyen videót, amit feltöltenek a social, mindig jó kedvű, mindig jó a kisugárzása is. Szerintem ez nagyon sokat számít. Hát meg persze azért az is számít, hogy ilyen jó dalokat kell csinálni. Ray Dalton, Blood Runnin', az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között Kashmir, egy amerikai producer, de indiai gyökerekkel, és ez szerintem a következő dalon is érződik, ami hát nem mellesleg egy óriási sláger, Kashmir Wild Ride, ezt tudjuk a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Balázsék pedig jövő héten indítják a rócsót. A dátumok és a helyszínek. Jövő hét, hétfő, Győr, Kett, Sopron, Szombathely, Szerda, Dunajváros, csütörtök és péntek, Debrecen. És nem csak Balázsék mennek, hanem a Rádió 1 DJ-k is, mert 4-től 5-ig Live Mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék délutáni rócsó. Most meg igazi mai slágerek, sőt, egy vadi új Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer, ezt indítom már is.

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger meg.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy május 24-én pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál igazi világsztárokkal érkezik, majd Cyril érkezik, a Swiss Disco, és érkezik Sam Felt is, aki hát ilyen dalokat hoz nekünk. A legnagyobb kedvencek között ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdezik, hogy lesz-e ma játék Rádió 1 születésnapi fesztivál belépőkért. Most Viberen legutóbb éppen Zoca aláírással. Gondolom az egyébként Zsocca akar lenni, de nekem így is jó. Na, hát a válaszom az Viberen is, meg itt is, hogy lesz bizony. Szóval figyelni kell az előadóinkat. Például ezt is, ha most lenne játék, akkor már lehet-e telefonálni. Accent ugyanis érkezik hozzánk fellépőként, most meg Szerával, Misha Millerrel a Don't Leave It hozza itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is